0: Scarlatti oratóriumának első része hangzott el. A Szent Teodózia Mártíromsága című műven a recitatívok viszik előre a történetet, míg az áriák a szereplők érzelmeit és lelki vívódásait jelenítik meg. Scarlatti dallamvilága egyébként nagyon elegáns kifejező és mélyen emberi. A műhangszerelése eredetileg visszafogott volt, mégis gazdag színekkel támogatja az énekes szólamokat. Hallgassuk meg most az oratórium második részét.
1: Farò paghe tue foglie, olà, tastre a ministri, per tormentare questa donzella indegna. Con pena più severa prendo ognuno di voi là.

Alessandro Scarlatti Szent Teodózia Mártíromsága című oratóriuma hangzott el. Előadta Belé Vaquero, Bruno Campello, Lucen Munguriera, Xavier Blanco és az Al Aire Español, vezényelt Eduardo López Banzo. A hangszerelő Raúl Angulo Díaz célja egyébként az volt, hogy Scarlatti zenéjét korszerű előadási lehetőségekhez igazítsa, de megőrizze az eredeti karaktert. Gaspar Sanz néhány tánca következik.

Gaspar Sanz spanyol gitáriskola ciklusának részleteit Xavier Díaz-Latorre és Pedro Esteban szólaltatta meg. Claire Yuanqi 1990-ben született Amerikában, egy kínai családban. Nagyon nagy zongora versenyeken ért el kiemelkedő eredményeket. 3 Scarlatti szonátát is eljátszik nekünk.

Domenico Scarlatti három szonátáját játszotta Claire Yuancsi, akinek repertoárja baroktól a kortár zenéig terjed, különösen Chopin, Liszt, Rachmaninov és Scarlatti műveit adja elő szeretettel. Játékát a virtuozitás és a technikai biztonság is jellemzi. Mi pedig maradunk Scarlatti zenéjénél.

Domenico Scarlatti két szonátáját Maurizio Sotelo átdolgozásában hallottuk. Előadta Chen Alevi, Daniel Borovicski és a Gringolc vonós négyes, valamint Agustin Diassera. A komponista tudjuk csembalóra írta a műveit, de minden feldolgozásban zseniálisak. Joaquin Rodrigo muzsikája következik.

Bevezetés és tánc. Joaquin Rodrigo zeneművét Sean Shebe játszott a gitáron. Rodrigo bár vak volt, teljes életet élt, nagyon sok helyen élt, Spanyolország egyik vezető kortárs zeneszerzőjeként emlegetik még ma is. Francisco Tárrega zeneműve következik, az Alhambrai emlékek.

Alhambrai emlékek, Francisco Tárrega zeneművét Ruggero Ricci átdolgozásában Gerson Leong játszotta. Tárrega elszenvedett egy csecsemőkori balesetet, a látása megsérült, ezért a családja el is költözött Castellumban, hogy a fiú ott tanulhasson zenét, és biztosítva legyen majd a megélhetése. 4 óra van.

Félix Mendelssohn alig egy hónappal Bach Máté passiójának újra bemutatása után Angliába utazott. A koncert elfoglaltságok mellett maradt ideje kisebb-nagyobb utazásokra is, műgyűjteményeket tekintett meg, és meglátogatta Walter Scottot. Itt kapott inspirációt a Skót szimfónia megírásához. A szimfónia terve tehát angliai kirándulásakor már foglalkoztatta őt. A mű azonban csak 13 évvel később 1842-ben készült el, és ekkor ajánlotta Anglia uralkodójának, Viktória királynőnek. A harmadik, Skót szimfóniát a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekara játssza.

Mendelssohn skót szimfóniáját játszotta a lengyel rádiózenekar. Mendelssohn azt írta, hogy meglátogatom Walter Scottot, és mihelyt most nyugtom lesz, itt vagy Skóciában írni akarok egyet mást, hát nem hiába van skót duda a világon. Enescu zeneműve következik, gyermekkori élmények.

Enescu gyermekkori élmények című kompozícióját Serbán Lupu és Valentin Gyorgyó előadásában hallottuk. A szülei Enescut Bécsbe vitték tanulni, hatalmas élmény volt számára, hogy hallhatta még Brahmsot is. Üstökösként indult. Alfred Whitehead 23. zsoltára következik.

Alfred Whitehead 23. Zsoltára hangzott el, ez a bibliai 23. Zsoltár szövegére készült, nyugodt bensőséges hangulatával a Zsoltár vigasztaló és reményt adó üzenetét emeli ki. Kedves hallgatóink, most Johann Jakob de Nüffel orgonadarabját hallgatjuk meg.

Johann Jakob de Neuville orgonadarabját, Jaco van Leeuwen adta elő, ez az Aria Prima című zenemű volt. Most pedig Popper Dávid koncert polonézét hallgatjuk meg. Popper nagyszerű csellista volt, és egy remek, romantikus, kissé elfeledett zeneszerző is.

Popper Dávid koncertpolonézét Tomás és Mária Daroch játszotta. Az Opus 1-es művek mindig izgalmasak. Vajon milyen darab az, amit egy komponista úgy ítél meg, hogy az már az életmű része lehet? Nos, Berlioz esetében ez egy nyitány. A Waverly.

Berlioz opusz 1-es Weverli nyitánya hangzott el a Pozsonyi Rádió zenekar előadásában. Berlioz többször megpályázta a római díjat, és mikor végre elnyerte, akkor halálra unta magát Rómában, és visszaszökött Párizsba. Érdekes, nagyon különleges életet élő ember volt. Isabella Leonarda első szonátája szól.

Isabella Leonarda első szonátáját a Maniera együttes adta elő. Most Schubert a Kintornász című dala következik a Tébi utazásból. A ciklus végén szól ez a mű, amelyben a vándor egy koldussal találkozik, és együtt tűnnek el a hóban, sötétségben. Ezt követi majd a szerenád.

Franz Schubert szerenádja hangzott el, előtte pedig a téli utazás dalciklusból a Kintornás. Mihály Schopper énekelt, András Thayer kísérte fortepianon, a szerenádot pedig Mindaugas Gecevicius és Alla Bendorait Jene szólaltatta meg. Most Maurice Ravel zongora darabja következik, a Jeu d'eau, vízjátéka.

Ravel zongora darabja hangzott el, a vízjáték, ha ezt szökőkútnak is szokták fordítani. Anasztasia Borotnyája zongorázott. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Antonin Dvorák szimfonikus költeménye, az Erdő csendje. Búcsúzik önöktől a Notturno minden munkatársa, Katona Márta, Szabó Péter és Németh Attila.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomaútlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Emlékeztetett, jelenleg a gazdasági szankció a nyomásgyakorlás leghatékonyabb formája. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Idehaza szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forcsófer Ágnes hangsúlyozta, az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. Ősszel indul a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton. Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani, a szelet néha erős lökések kísérhetik, napközben 28-33, este 19-27 fok várható, 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
3: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
2: Muzsikus legendák ma 18 órakor. Muzsikáló délután, holnap 15 óra 6 perckor, és új zenei újság, holnap után 18 órakor, a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában egy Mozart ritkaságot, az első parancsolat megtartásának kötelességét vesézik ki László Ferenc. A szakrális daljáték szerepeit Lila Duffy, Blondin de Sansal, Petr Nekoranec és Jordan Moisia énekli. Az Il Caravaggio régi zenei együttest Camille de la Forge irányítja. Prológ. Izgalmas információk a daljáték előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban.

0: Magyar Mise, új magyar rapszódia. Szombaton 21 óra 10 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is Szejdl Dénes vagyok. Henry Purcell Arthur király című operájának nyitányával indul a mai muzsikáló reggel. Az angol barokk szólisták játszanak, vezényel John Eliot Gardiner.

Henry Purcell Arthur irányítányát hallottuk, az angol barokk szólisták játszottak, John Eliot Gardiner vezényelt. Egyébként érdekesség, hogy Arthur király ebben az operában egyáltalán nem énekel, neki színészi szerep jut, tehát végül is teljesen mindegy, mert ebben a nyitányban senki nem énekelt. Beethoven 5. szimfóniájának 2. tétele következik, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Vásári Tamás.

Ludwig van Beethoven 5. szimfóniájának második tételét hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Vásári Tamás. Camille Saint-Saëns műve következik most, az Állatok farsangja sorozatból szól 5 tétel, Bevezetés és Oroszlán király indulója, Tyúkok és kakasok, Összvérek, Teknős békák, Elefánt. Ez az 5 tétel, hát gondolkozzunk el, amíg szól az 5 tétel, hogy vajon melyiket tartanánk otthon legszívesebben.

Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című művéből szólt az első 5 tétel. Nézzük sorban őket, és közben gondolkozzunk el azon is, hogy melyiket tartanánk otthon szívesen. Az első tétel volt a bevezetés és Oroszlán király indulója. Hát az oroszlán veszélyes. Aztán jött a tyúkok és kakasok, nekem ez tetszik, én ezzel kapcsolatban lelkes vagyok. Összférek, hát azt nem szívesen látnám a kertben. Teknős békák, ez régen nagy divat volt, de szerintem most már... Hát bocsánat a teknős békáktól és a teknős béka tartóktól, de a teknős béka nekem egy kicsit unalmas állat. Aztán elefánt. Hát ez lenne a kedvenc. Egy kis elefánt. Otthon egy kis elefánt. Van is egy ilyen mese, amikor valaki, egy kisfiú, kis krokodilt szeretne. Hát majdnem ugyanaz. Gruyère és Zürer Pekiner játszott zongorán, a francia rádió szimfonikus zenekarát Marek Janoszky vezényelte. Filmzenével folytatjuk. Alexander Desplat a zeneszerző, és a filmnek a címe Benjamin Button különös élete. Ugye azért különös, mert idősnek születik, és fiatalon hal meg.

0: Alexandre Desplat zenéjét hallottuk, a Benjamin Button különös élete című filmből idéztünk, és hát jött üzenet állattal kapcsolatban, hogy a felsoroltak közül egyiket sem tartaná a kedves hallgató, de hozzáteszi, hogy Kovács Sándor tanár úr biztosan az elefántot. Igen, én nem is akarom elvenni ezt az elefántos dolgot, én igazából tyúkok és kakasok mellett teszem le a voksomban, de ott is igazából az én személyes kedvencem a tyúk. Én szeretem a tyúkokat. Fél hét múlt 2 perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A témához kapcsolódó vers következik.
2: Anyám tyúkja. Ej, mi a kő? Tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent? Lám, csak jó az Isten, jót ád, hogy fölvitte a kend dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyó, hát jól megbecsülje kend magát, iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa. Kedvet ne kapja tyúk húsra, élj a tyúkkal barátságba. Anyám egyetlen jószága.

Durán Filip Ramó Gédurszvitjéből szólt a Tyúk tétel, Girbert Roland játszott csemballón, előtte pedig Petőfi Sándor Anyám Tyúkja című versét adta elő Udvaros Dorottya. Ugye itt a Ramó zenében hallottuk a tyúk hangutánzását, a kotkodácsolást, ami egyébként nem egy puszta zaj. A tyúkoknak legalább 24 különböző hangjelzésük van. Hát nagyon érdekes. Mondtam már, hogy szeretem a tyúkokat? Szeretem a tyúkokat. Joseph Haydn C-dur vonós 4-esének harmadik tétele következik, a Melos Quartet játszik.

József Haydn opus 76-os numero 3-as C-dur vonós négyesének harmadik tételét hallottuk, a Melas Quartet játszott. Írja a kedves hallgató, hogy tyúk témában, hogy kár, hogy elfelejtettünk együtt élni a tyúkokkal. Így folytatja, én is nagyra becsülöm ezeket az okos tollasokat, és szegény tyúkokat hova tenni a menyét és nyest foga elől, a ravaszdi éhkopja elől. Hát igen, ezek fontos kérdések. Egyébként én azt látom, hogy a reneszánszát éli bizonyos rétegekben a tyúktartást, tehát ilyen félig hobbi állatként tartják nagyon sokan, és hát ennek az egésznek óriási irodalma van, és nagyon sokan beleszeretnek, akár városi, vagy hát ilyen agglomerációs környezetben a tyúktartásban. Nekem is több ismerősöm van, aki tyúkokat tart. Tehát egyrészt ott van a tojás, ami azért egy jó dolog, meg hát amikor a gyerekek állatok mellett nőnek fel, az is egy jó dolog. Szóval én úgy érzem, hogy ez kezd visszajönni. De tény, hogy mostanában a nyest elől nem a tyúkokat féltjük úgy általában, hanem inkább az autónkat. Vannak is erre mindenféle kezdeményezések. Interneten lehet látni a nyest ellen küzdők csoportjait, és ott mindenki bemutatja a kálváriáját. Hát ez is egy érdekes téma. Lehet, hogy majd erről is írnak egyszer egy operát. De azért a Carmen története érdekesebb, most ebbe hallgatunk bele. Bizé Carmen szvítjéből szól, részlet a New York-i filharmonikus zenekar játszik, vezényel Leonard Bernstein.

Bizé Carmen szvitjéből szólt részt vett, a New York-i filharmonikus zenekar játszott, Leonard Bernstein vezényelt. Írja a hallgató, hogy ő is szereti a tyúkot, meg a kakast is enni. És kéri, hogy ne feledkezzünk meg az újházi tyúkus levesről se. Nem feledkeztünk meg, csak nekünk még ahhoz egy kicsit korán van. Bach következik, a H-dur, preludium és fúga szóla a Voltemperirtes klavír második kötetéből, Schiff András játszik.

Johann Sebastian Bach H-dur preludium és fúgája szólt, a Voltemper írt ez klavír második kötetéből, Schiff András játszott a zongorán. Verdi következik, a Traviátából szól az előjáték, a BBC Filharmonikus Zenekara játszik, vezényel Edward Downes.

0: Giuseppe Verdi Traviátájából szólt az előjáték, az első felvonásból természetesen a BBC filharmonikus zenekara játszott, vezényelt Edward Downes. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, mindjárt Mozarttal folytatjuk, most pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Elindul a várólista csökkentő program. Tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Napos gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Az ellenőrzések kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. Hirtelen visszafizet több mint 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Duna aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében, erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. Holnap kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását a 3. a 12. évfolyamig. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentőalakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Legalább 41-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Idehaza folytatódik a napos fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható. 7 óra múlt 3 perccel.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. A prológ következő műsorában egy Mozart ritkaságot, az első parancsolat megtartásának kötelességét vesézik ki László Ferenc. A szakrális daljáték szerepeit Lila Duffy, Blondine de Sansal, Petr Nekoránec és Jordan Moisia énekli. Az Il Caravaggio régi zenei együttest Camille de la Forge irányítja. Prológ. Izgalmas információk a daljáték előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Gere Benzita, Catch the Feeling című albumát mutatjuk be. Az énekesnő és csapatának magyar és angol nyelvű dalai fergetegesen sokszínű zenei világba invitálnak minket. R&B, jazz, blues, rock, pop és neo-soul elemek keverednek benne. Gere Benzita felvétele az Éjszakai Jazz Klubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
2: műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes kedreggelt, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszöntöm Önöket, Szejlő Dénest hallják. Mozartot ígértem, Mozart következik. A 201-es köhűjegyzék számú Ádur szimfónia 4. tételét a berlini filharmonikusok játsszák, Claudio Abbado vezénnyel.

Mozart 201-es köhüjegyzék számú A-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok játszottak, Claudio Abbado vezényelt. 1772 és 74 között Mozart. Nagyon termékeny volt szimfónia ügyileg. A teljes szimfonikus termésének körülbelül egyharmadát írta meg ebben az időszakban, és ennek az időszaknak a végén született ez a szimfónia, amiből most részletet hallottunk. Egy itáliai utazásról tért haza Mozart, és akkor komponálta ezt az A-dur szimfóniát. Én hallottam benne valami olaszos hangzást is. Felix Mendelssohn Bartholdy két szöveg nélküli dala következik, opusz 38, numero 5 és numero 2. Nemes Katalin játszik zongorán.

Félix Mendelssohn Bartholdy két szöveg nélküli dalát hallottuk, opusz 38 numero 5 és opusz 38 numero 2. 38 numero 2. Nemes Katalin játszott zongorán. Jean-Philippe

Jean-Philippe Rameau két szimfoniatételét hallottuk, a Le Musicien de Louvre játszott, Mark Minkowski vezényelt. Nem szeretnék testszégyenítésbe belefutni, de hogyha Rameau magas volt és vékony, akkor jöjjön most az ellentétje. Rossini Messa di Gloriájából szól a negyedik tétel, Gloria in excelsis Deo.

0: Gioachino Rossini Messa di Gloriájából szólt a negyedik tétel, Gloria in Excelsis Deo, Sumicho and Mary, Raúl Jiménez, Francisco Araize és Samuel Rémy énekelt, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. 7:30 lesz, 2 perc múlva.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Gustav Mahlerrel folytatjuk, aki nem egy ilyen magába roskadó, állandóan görnyetten komponáló alkat volt, nagyon szerette a természetet, és nagyon szeretett sétálni. De nem úgy sétált, mint mondjuk Brahms és Beethoven, hogy csak úgy nézelődött és andalgott, ő inkább ezt sportként fogta föl, gyorsan sétált, már-már, hogy mondjam, szinte már ez ilyen sportteljesítmény volt. Állítólag a kísérői alig bírták követni, sőt, még egy korabeli lépésszámlálót is hordott a zsebében állítólag. Hát nagyon kíváncsi lennék egy ilyen lépésszámlálóra, akkor egy ilyen érdekes fogaskerekes mechanikus szerkezet volt, ami minden lépésnél egyet zöttyent, így billentette át a számlapokat. Most a Vándorlegény dalaiból szól Az a drága szempár című dal, Várda István játszik Gordonkán, Julien Quentin zongorán.

Elhangzott Gustav Mahler egy vándorlegény dalai ciklusból, Az a drága szempár. Várdai István játszott Gordonkán, Julien Quentin zongorán. Írja a BKK, hogy lassulásra számítsanak az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig, és észak felé a Szabadság hídtól a Lánchídig, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Valamint erős a forgalom a Rákóczi hídon mindkét irányban, az M3-as bevezető szakaszán, a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grasszalkovics út előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon, és hallgassák nagy szeretettel Leopold Mozart D-dur trombita versenyének második tételét. Tarkövi Gábor a szólista, a Bambergi szimfonikusok játszanak.

Leopold Mozart D-dur trombita versenyének második tételét Tarkovi Gábor szólójával hallottuk, a bambergi szimfonikusok játszottak, Karl-Heinz Steffens vezényelt. Schumann harmadik rajnai szimfóniájának második tétele következik, a Dresdai Állami Zenekar játszik, vezényel Wolfgang Sawallisch.

Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniájának második tételét hallottuk, a Dresdai Állami Zenekar játszott, vezényelt Wolfgang Savallis. Nem Schumann adta a szimfóniának a rajnai nevet, hanem a kiadója, bár egyébként nem teljesen elrugaszkodott a név, mert Schumann azt írta a kiadónak, a szimfónia itt-ott a rajnai életet tükrözi. És hát lehet ezt a rajnai élet tükrözését akár szó szerint is venni, például itt a második tétel kapcsán, hiszen eredetileg állítólag Schumann a második tételnek, ennek a szkercónak azt a melléknevet adta, hogy reggel a rajnán. És ugye akkor tükröződik, na szóval, hogy értik, tükörkép. Dresdai Állami Zenekar játszott, de ezt már mondtam, és most következik Antonio Vivaldi szerzeménye, az Ámol hegedű verseny két tétele szól, Szolgabetta játszik Gordonkán, tehát egy hegedű verseny átiratot hallunk cellón. Kívánom, hogy ez legyen a legfurcsább dolog a napunkban.

Vivaldi Ámol hegedű versenyének két tételét hallottuk, méghozzá az elsőt és a harmadikat, Szolga Betta vonulta szólista, a Sonatori della Gioiosa Marca játszott. Smetana Prágai Karnevál című szimfonikus költéménye szól még a hírek előtt, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszik, vezényel Rafael Kubelik.

0: Smetana prágai karneválját játszotta a Bajor Rádió szimfonikus zenekara 8 óra van.
1: Híreink következnek. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Az Unióban tavaly Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre. Ma is napos, gomoly felhős idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként egyebek közt betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra, ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Ennek súlyos negatív hatása van például az egészségügyi rendszer hatékonyságára, a lakhatási viszonyokra és az időskori életszínvonalra. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomaútlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Az Egyesült Államok félidős választási versenyében jelenleg a képviselők között a demokrata párt vezet, míg a szenátorok esetében 50-50 százalékos a megosztottság a két párt között. Ez derül ki a legfrissebb közvéleménykutatásokból, mondta Király András külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump amerikai elnök republikánus párton belüli népszerűsége töretlen, de országosan csökkent. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta. Idehaza folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
4: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagyzenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
7: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
8: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
9: Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Gere Benzita, Catch the Feeling című albumát mutatjuk be. Az énekesnő és csapatának magyar és angol nyelvű dalai fergetegesen sokszínű zenei világba invitálnak minket. R&B, jazz, blues, rock, pop és neo-soul elemek keverednek benne. Gere Benzita felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Szerdán 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
10: A Magyar Királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
11: Szulajmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
12: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, már mint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
13: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a Magyar Királyság önállóan már nem tud létezni.
14: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
9: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
15: Solti Kálmán.
0: Üdvözlöm, kedves Kálmán, nagyon örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. Mondom, mit lehet nyerni, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy dupla CD-t küldünk. Gyöngyösi Levente a Mester és Margarita című művét, illetve Bartók Béla második hegedű versenyét lehet meghallgatni ezen a dupla kiadványban. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor ismét egy CD-t nyer, Párban született ez a címe. A CD-nek Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongorázik, Mozart, Debussy és sok más kiváló zeneszerző művét. És akkor örülök, hogyha tetszik, és akkor kezdődjék a játék. A mai játék során az egyházzene körül fogunk forgolódni. de az egyházzene eleinte szinte kizárólag liturgikus keretek között hangzott el, ám később utat talált a hangversenytermekbe, sőt a liturgiától teljesen független művekbe is, például az elsőként idézett Lamentatione melléknevű szimfóniába, amelyben a fúvós hangszerek dallamai a nagy héten elhangzó Jeremiás síralmakra emlékeztetnek. Az első kérdés így szól, ki a zeneszerző?

0: Tehát a kérdés az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: József Haydn, és ez a 26. Dénmol szimfóniája.
0: Így igaz, és annak a második tétele ráadásul.
1: Krisztus kínszenvedése, ennek utolsó passió.
0: Igen.
1: Dalamokat dolg kapta a nevét.
0: Igen, a felvilágosodás korának a zenekara játszott, vezényelt Franz Bruggen. Gratulálok, az első kérdése jól válaszolt, jön a második kérdés, és ugye alig, hanem a leggyakrabban parafrazált liturgikus dallamok közé tartozik a Dies Irae szekvencia. A most következő zenei részletben a Gregorián dallam torz, groteszk alakjában illusztrál egy boszorkány szombatot. A második kérdés így szól, ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: Így igaz.
1: És a boszorkány szombat éjszakája.
0: Igen, igen, igen.
1: Nem,
0: igen, nem csak a szimfónia fantasztikus, hanem a válasz is valóban. Az amszterdami koncertkebó zenekara játszott. És akkor jön a harmadik kérdés, tehát egy helyes válaszra vagyunk a biztos nyereménytől, és a következő idézett zenei anyaga szigorúan véve nem egyházi eredetű, mégis felidézi a liturgikus zene hangzásvilágát, a párhuzamosan mozgó akkordok sora, az úgynevezett mixtúra a templom megszokott képét hűvös, homályos hangszínekkel festi meg. A játék harmadik kérdése, ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: A kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző, és mi a mű címe?
1: Claude Debussy, elsüllyedt katedrális.
0: Így igaz.
1: Darab. Ez az első kötetből való.
0: Igen, igen. Palojtai János zongorázott ebben a felvételben. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, úgyhogy a dupla CD-t mindenképpen küldjük, de azért javaslom, hogy menjünk tovább, hiszen van itt még egy kérdés és még egy nyeremény. A kérdés pedig így szól. Az utolsó mű egy protestáns korál egy részletét használja fel. A zenei idézetben megfigyelhetőek a homofón módon együtt lépkedő, méltóságteljes, egyenletes akkordok és a templomi népénekek jellegzetes harmóniái. Az utolsó kérdés pedig a következő. Ki írta ezt a korált is felhasználó szimfóniát?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki írta ezt a korált is felhasználó szimfóniát?
1: Felix Mendelssohn, ez az 5. reformáció szimfónia, amelynek a 4. tételében Luther Mártonnak erős valami

Kárpen két mazurkáját hallottuk, a Cémol mazurka és az Ámol mazurka szólt Csalog Gábor előadásában. Most pedig Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye következik, az Esz-dur szimfónia első tételét a berlini régi zeneakadémia játsza.

Carl Philipp Emanuel Bach Ez-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a berlini régi zeneakadémia játszott. Most Puccini következik, a Manon Lescaut-ból idézünk, az ékszer ária szól a második felvonásból, Christina Gallardo Domas énekel, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekara játszik, és úgy hallgassák ezt a rövid áriát, hogy ez az utolsó zene a rejtvény előtt.

0: Giacomo Puccini Manon-lescójából szólt az Ékszer árja, a második felvonásból Cristina Gallardo Domas énekelt, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekara játszott. Kedves hallgatóink, 9:06 jön a rejtvény.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Két koncertre lehet páros belépőt nyerni a mai játék során. Augusztus 27-én csütörtökön 20 órakor az Opus Jazz Clubban lesz Heydrich Roland és az Abstract Trio koncertje. Azt írják a leírásban, hogy a klasszikusnak számító gitárbőgő dobfelállás ellenére az Abstract nem egy mainstream trio. Zenéjük a jazz, folk, blues, avantgarde, ambient és post-rock műfajok egyedi ötvözetét nyújtja. 29-én szombaton, természetesen augusztusban, este 6:30 a Nádas Ladányi Kastély díszudvarán lesz az Erdődi Kamara Zenekar hangversenye, a hangversenymester Szevcsik Zsolt, és a zenekar legújabb kutatási eredményeiből állították össze a műsort. Azt írják, így estenként több mint 200 év után lesznek újra hallhatók a győri és az egri székesegyházi gyűjteményekben őrzött szimfóniák és egyházi áriák. Ezek tehát a választható koncertek, és a mai játékunk egy olyan zenéhez kapcsolódik, ami erősen kapcsolódik egy irodalmi műhöz. De egyiket sárolom el, először ki kell találni a zenét, és a zene alapján a keresett kisregény szerzőjét. Annyit elárulok, hogy egy szonáta utolsó tétele fog szólni hamarosan. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló reggel kukac, radio.hu az e-mail címünk. Jó játékot kívánok!

Ludwig van Beethoven opusz 47-es A-dur Kreutzer szonátájának harmadik tételét hallottuk Pinkas Zuckerman és Daniel Barenboim előadásában, és a kérdésünk az volt, hogy ehhez a zenéhez melyik irodalmi alkotás kapcsolható. Ugye azonos címmel írt jóval később Tolstoy egy kis regényt, a Kreutzer szonátát, ezt kellett tehát megtalálni, ez volt a helyes megfejtés. Rengetegen írtak ezt, köszönöm és gratulálok mindenkinek, Forgács Robertnek és Kanizsai Zsuzsának azonban különösen, hiszen ők a mai nyerteseink. Köszönjük, hogy ennyien játszottak velünk. Elgárral folytatjuk, az Ifjúság varázsa, második suite-ből szól két tétel, a Scherzino és a Bősz medvék. A londoni filharmonikus zenekar játszik, vezényel Adrian Bolt.

Elgár az ifjúság varázsa második szvittjéből szólt két tétel, a Scherzino és a Bősz medvék, a londoni filharmonikus zenekar játszott, Adrian Bolt vezényelt. Offenbach művével zárjuk a mai muzsikáló reggelt, Orpheus az alvilágban című művének nyitánya szól, a Dresdai filharmonikus zenekar játszik.

0: Elhangzott Jacques Offenbach Orpheus az alvilágban nyitány, a Dresdai Filharmonikus Zenekar előadását hallottuk. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szejrű Dénest hallották. 9 óra van.
1: Híreink következnek. Több civil is meghalt az éjszakai dróntámadásokban ukrán és orosz területen. Hamarosan elindul a várólista csökkentő program. Napos, gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyében 3 civil meghalt, 4 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóház, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbította a Kuba elleni kereskedelmi embargóját. Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, válaszul az amerikai vagyonok államosítására, majd kereskedelmi és gazdasági embargót vezetett be a Szigetországgal szemben. Megkezdte az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését a posta. Az 50 000 forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják készhez. A bankszámlákra már tegnap átutalták a pénzt. A második, újabb 50 000 forintos részlet novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Összes startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként egyebek közt betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra, ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Napos, fátyol felhős idő lesz, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula. A pontos idő 9 óra 4 perc. Híreket hallottak. Műsorajánló. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész, zenekritikusra.
2: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák,
3: Ma 18 órakor, muzsikáló délután, holnap 15 óra 6 perckor, és új zenei újság, holnap után 18 órakor, a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában egy Mozart ritkaságot, az első parancsolat megtartásának kötelességét vesézik ki László Ferenc. A szakrális daljáték szerepeit Lila Duffy, Blandine de Sansal, Petr Nekoránec és Jordan Moisia énekli. Az Il Caravaggio régi zenei együttest Camille de la Forge irányítja. Prológ. Izgalmas információk a daljáték előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban.

0: Magyar Mise, új magyar rapszódia. Szombaton 21 óra 10 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
2: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai műsort Schubert zenéjével, hallgassuk a második szimfónia nyitótételét, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Schubert második szimfóniájának első tételét a bécsi filharmonikusoktól hallottuk, Kertész István vezényelt. Gabriel Fauré következik, aki 1905-ben lett a Párizsi Konzervatórium igazgatója. Ez egyszerre volt szép és nehéz feladat, hiszen a tisztség ismertséget biztosított számára és hírnevet a zenéjének, de kissé túlterhelté tette. Miután 1914-ben kitört az első világháború, a zeneszerző ellentétben például Edward Elgarral, akiről tegnap említettem, hogy a háború alatt azon gondolkodott, hogy teljesen felhagy a zeneszerzéssel, Fauré épp ellenkezőleg döntött és a zenébe menekült, új darabokon dolgozott. Azt ugyanakkor kijelentette, hogy ő bizony ellenáll a modernizmusnak, azt, amit akkoriban a Debussynél és Ravelnél megjelent stílushoz hasonlítottak, vagy ehhez kötöttek, mint modernizmus. És valóban 1924-ben bekövetkezett haláláig írt műveinek nagy része kissé távolságtartó, amolyan késő romantikus stílusban íródott. De azért az 1910-es években készült néhány olyan darab, amelyben mégiscsak megjelennek azok a jelek, ritmikai változékonyság, dallami töredezettség, amelyeket ma már a 20. század elejé zenével társítunk. Mindennek gyönyörű példája az 1917-ben írt D-moll cselló szonáta, szeszélyes hangulatú darab, éles kontúrokkal és kiszámíthatatlan zenei formákkal, szerkezeti formákkal. Hallgassunk most ebből a darabból egy részletet. Gabriel Fauré opusz 109-es D-moll szonátájának első tételét Perényi Miklós és Szűcs Lóránt játssza.

Gabriel Fauré opusz 109-es D-moll szonátájának első tételét Perényi Miklós Gordonkán Szűcs Loránd zongorán játszotta. Boldog lelkek tánca, a sokak által kedvelt dallam következik most Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájából. Jean-Pierre Rampal fuvolázik, a Royal Philharmonikus zenekart Placido Domingo vezényli.

0: Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájának második felvonásából hallottuk a Boldog lelkek táncát. Jean-Pierre Rampal fuvolázott, a Royal Philharmonicus zenekart Placido Domingo vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2:50 után Antonin Dvorák Opus 46-os Slávtánc sorozatából a második émol darab következik. A Cseh Philharmonicus zenekart Václav Neumann vezényli.

Antonin Dvořák két szlávtánc sorozatából a korábbi, az Opus 46-os sorozat második émol darabját hallottuk. A cseh filharmonikus zenekart Václav Neumann vezényelte. Bach zenéje következik, aki olasz, francia és német is volt egy személyben, zenei értelemben persze. A 18. században a nemzeti stílusok keveréke igen komoly zenei divat volt, hiszen a kiadóknak köszönhetően a művek bejárták egész Európát, a zeneszerzők pedig egymást inspirálták. Például Vivaldi vadonatúj innovatív koncertjei ösztönözték arra Bachot, hogy átiratokat készítsen, tovább gondolja ezeket az új műfajokat, és saját műveket is írjon. Ennek egyik már, mint a saját műveknek egyik leghíresebb példája, a 971-es jegyzékszámú olasz koncert. Ebből halljuk az első két tételt. Sziatoszláv Richter zongorázik.

A híres első tételt és a gyönyörű másodikat hallgattuk Bach 971-es jegyzékszámú olasz koncertjéből, Svjatoszláv Richter zongorázott. Klarinét és vonos négyes következik most, Carl Maria von Weber bevezetés és téma változatokkal című darabját Berkes Kálmán és az Auer Quartett játssza.

Kármária von Weber bevezetés és téma változatokkal című művét hallottuk Berkes Kálmán klarinétművész és az Auer vonós négyes előadásában. Jaakko Ryynänen finn operaénekes következik most, aki a saját hangját basso cantante, vagyis éneklő basszusként írta le, de fogalmazott úgy is, hogy lírai magas basszus az énekhangja. Hát hallgassuk ezen a gyönyörű hangon Daland áriáját, Richard Wagner a Bolygó hollandi című operájának második felvonásából, Jaakko Ryynänen mellett a Helsinki Filharmonikus Zenekart Leif Segerstam vezényli.

0: Ez volt Daland áriája, Richard Wagner a Bolygó hollandi című operájának második felvonásából. Jakko Ryönen énekelt, a Helsinki Filharmonikus zenekart Leif Segerstam vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perccel 10 óra után következzék Mozart zenéje, a 271-es köhőjegyzékszámú Ezdur zongora verseny első tételét Ránki Dezső és a Liszt Ferenc Kamarazenekar játssza.

Ez volt az úgynevezett Genome koncert első tétele, ami számos kutató szerint Mozart első igazi kiforrott zongora versenye, terjedelmében, jelentős technikai igényességében és persze kifejező erejében egyedülállónak érzik a kutatók a zeneszerző korai versenyművei között. De nem csak a kutatók, hanem például a művészek közül Alfred Brendel zongora művész is, aki a világ egyik legnagyobb csodájának nevezte ezt a darabot. Alfred Einstein zenetudós pedig Mozart eroikájának határozta meg ezt a zongora versenyt. A 271-es köhőjegyzék számú Ezdur versenymű első tételét hallgattuk Ránki Dezső és a Liszt Ferenc kamarazenekar felvételéről. Johann Christian Bach zenéjével folytatjuk a műsort, az Opus 6-os szimfónia sorozat első G-dur darabjából hallgatjuk a második tételt, a Concerto Armonico játszik.

Johann Christian Bach opusz 6-os G-dur szimfóniájának második tételét a Concerto Armonico játszotta. Most a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát halljuk Myung-Woon Chung vezényel, és egy operanyitány következik Rossini Tell Vilmos című művének részlete.

0: Gioachino Rossini Tell Vilmos című operájának nyitányát hallottuk, a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát Myung Woon Chung vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagyzenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
5: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, most két koncertünk van, és egy nem lemez, hanem egy magazin ajándékként. Mindkét előadás augusztus 28-án pénteken lesz, az első este 7 órakor a Fugában, a 8. Miraton Fesztivál és Akadémia Közép-európai Szerenád című hangversenyére szólnak a jegyek. Egy picit a Közép-Európát azért kibővítették a művészek Svájccal, Japánnal, Portugáliával, szóval igen színes a közreműködő művészek sora, sok-sok nemzetiség képviselteti magát, és persze Közép-Európa. Mozart, Enescu és Martino művek szerepelnek a programon. Ez tehát augusztus 28-a péntek, este 7 óra, Fuga, Miraton Fesztivál, Közép-Európai Szerenád koncert. És a másik előadás, ahogy mondtam, szintén augusztus 28-án pénteken, este 8-kor a Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertek sorozat folytatódik. A nagy orgonán Szotyori Nagy Gábor, a Szentély orgonáján Tóka Ágoston játszik, valamint két ezekről a koncertekről már jól ismert vendégművész, Sér Lívia énekes és Borsodi László trombita művész várja a közönséget a megszokott színes, népszerű programmal. Ez tehát augusztus 28-a péntek, este 8 óra, Szent István Bazilika. És a magazin pedig az új művészet legfrissebb kiadványa. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom, mondom a kérdést. Gustav Mahler 3. szimfóniájából hallgatjuk a 4. és 5. tételt, de igazán a 4. fontos. A tételben az altszólista énekli Friedrich Nietzsche Éjféli dal című költeményét, ami annak a filozófiai műnek része, ami alapján egy másik német zeneszerző is írt egy szimfonikus költeményt, mármint a másik zeneszerző német, ennek a zeneműnek címe pedig ugyanaz, mint a filozófiai mű címe. Tehát Mahlert hallgatunk, de mi a másik mű, ami Friedrich Nietzsche jól ismert filozófiai műve alapján készült, és a szimfonikus költemény címe mellett annak zeneszerzőjét is írják meg válaszként. De Gustav Mahler 3. szimfóniájából szólnak a részletek, a válaszokat pedig SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre várom.

Nagyon sokan írtak, és majdnem mindenki helyes választ arra a kérdésre, hogy vajon Friedrich Nietzsche Éjféli dal című költeménye, amelynek megzenésített változatát hallgattuk Mahler harmadik szimfóniájának negyedik tételében, melyik nagy filozófiai mű része, ami alapján egy másik zeneszerző, egy német zeneszerző is írt egy szimfonikus költeményt, és az ő neve és a mű címe volt ugye a kérdés. Richard Strauss a zeneszerző, és az Imigen szól a Zarathustra, ahogyan azt tényleg nagyon sokan helyesen írták. Mahler harmadik szimfóniájából a negyedik és ötödik tétel szólt, Birgit Remert énekelt, nagyon gyakran őt hívják, amikor a harmadik szimfóniát tervezik a zenekarok, nagyon sok olyan felvétel van különféle együttesekkel, mindig ő a szólista. Mellette a Birminghami szimfonikusok ifjúsági kórusa és zenekara működött közre, és Simon Rattle vezényelt a felvételem. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Badó Flóra, Tóth Andrásné és Molnár Elvira nyerte, és szép zenei ajándékokat kapunk, különféle hangulatú zenei ajándékokat Szabó Istvántól, Tóth Ferenctől és Sógor Tamástól ma délelőtt. Úgyhogy hölgyek nyertek, férfiak pedig ajándékoznak. Most így alakult a játék. Mielőtt az első zenét hallgatnánk, már csak azért is, mert éppen Szabó István írta ezt az üzenetet is, amikor a Mahler negyedik tételét hallgatta, hogy az oboa glisszandója is megér egy misét. Hát bizony nem olyan egyszerű az oboán létrehozni ezt a bizonyos glisszandót, ami a klarinétosoknak olyan könnyű, ugye ismerjük a Gershwin darabból, hogy milyen szenzációsan szól a bevezető. Az oboán ez messze nem olyan könnyű, nagyon lassan kell csúsztatni az ujjakat, és ugye a régebbi hangszereken volt, hogy nem fedett billentyűi voltak még az oboának, hanem lyukasak voltak, és csak egy fém karika vette körül a lyukat, azon sokkal könnyebb volt csúsztatni, ezeken a fedett billentyűkön nehezebb, de azért, hát ha ügyesek, és a Birminghami zenekarban ügyesek voltak az oboisták, akkor szépen megszületik ez a nem olyan könnyű effekt, a glisszandó ezen a hangszeren is. Na és akkor Szabó István kérésére, ja még annyi, hogy augusztus 25-én 1900-ban hunyt el Friedrich Nietzsche, innen volt a játék, vagy ezért volt a játék, és a mai napon van Leonard Bernstein születése napja is, ahogyan erre Szabó István felhívta a figyelmet, és ha már így van, akkor a Prelude, Fuga és Riffek című művet javasolta, amelynek klarinét szólistája Michael Collins, zongorán Peter Donahoe játszik, és a London Szimfoniettát halljuk, ezen a felvételen is Simon Rattle vezényel.

Biztos, hogy Simon Rattle is nagyon elveszte ennek a darabnak vezénylését, ő is az a típus, aki általában reagál az ilyen hangulatos művekre, de milyen lehetett az, amikor Bernstein vezényelte ezt a jó kis jazzes saját darabját. A Prelude fuga és riffek című művet hallottuk, Michael Collins játszotta a klarinét szólót, Peter Donahue zongorázott, és a London Szimfoniátát vezényelte Simon Rattle. Ahogy mondtam, minden zenei kérés most éppen teljesen más hangulatú, van, amikor érdekes módon egymásra hangolódnak a kérések, most mindennek más-más stílusa, korszaka és hangulata van. Úgyhogy visszakanyarodunk Bach irányába, Tóth Ferenc javaslatára. Bach magnifikátjából hallgatjuk a harmadik és negyedik tételt, hallgatunk leginkább Báthy Anna hangját szeretné hallani, de további kiváló énekesek is lesznek, Sándor Judit, Tiszai Magda, Somogyvári Lajos és Litasi György, Margitai Sándor orgonán, Nagy Olivér zongorán játszik, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Otto Klemperer vezényli.

Bach magnifikátjából hallgattuk a harmadik és negyedik tételt, Báthy Anna énekelt, a Margitai Sándor orgonán, Nagy Olivér zongorán játszott, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát és kórusát Otto Klemperer vezényelte, így pontos minden. Most pedig következzék Sógor Tamás kérésére Johann Strauss zenéje. Hallgatónk azt írta, hogy ideális esetben a denevér nyitányt vezényelje Carlos Kleiber. Hát vannak ideális esetek. Úgyhogy idézzük az 1989. január 1-jei koncertet, a Bécsi Musikverein újévi koncertjét, Johann Strauss denevér nyitányát a bécsi filharmonikusok élén Carlos Kleiber vezényli.

0: Johann Strauss a Denevér című operettjének nyitányát hallottuk az 1989-ben rendezett újévi koncertről. A bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényelte, és valóban ezekben a műsorokban általában Strauss zenét hallgatunk Kleiber vezényletével, de ha valaki nem ismeri esetleg a nagy karmester életművét, én például a Beethoven 5. és 7. szimfóniát is javaslom. Csodálatos felvételek Carlos Kleiberrel, és ugyancsak a bécsi filharmonikusok játszanak azon a lemezen is. Ez a három volt a ma délelőtti játék ajándéka. Köszönöm szépen mindenkinek és minden kedves hallgatónak a játékot. Holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: De a zenehallgatást természetesen most is folytatjuk 4 perccel 4:12 előtt. Szóljon Szergej Rachmaninov első szimfóniájának második tétele, a BBC Filharmonikus zenekarát Gian Andrea Noseda vezényli.

Rachmaninov első szimfóniájának második tételét a BBC Filharmonikus zenekarától hallottuk, Cem Andrea Noseda vezényelt. Most pedig Andrej Gavrilov zongorázik. Hallgassuk Milij Balakirev iszlemei fantáziáját.

0: Balakirev Iszlamej című keleti fantáziáját Andrej Gavrilov játszotta, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. A prolog következő műsorában egy Mozart ritkaságot, az első parancsolat megtartásának kötelességét vesézik ki László Ferenc. A szakrális daljáték szerepeit Lila Duffy, Blondine de Sansal, Petr Nekoránec és Jordan Moisia énekli. Az Il Caravaggio régi zenei együttest Camille de la Forge irányítja. Prológ. Izgalmas információk a daljáték előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Gere Benzita, Catch the Feeling című albumát mutatjuk be. Az énekesnő és csapatának magyar és angol nyelvű dalai fergetegesen sokszínű zenei világba invitálnak minket. R&B, jazz, blues, rock, pop és neo-soul elemek keverednek benne. Gere Benzita felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.
3: A Magyar Film Napját minden évben április 30-án ünnepeljük, tisztelegve a hazai mozgókép gazdag története előtt. Ráadásul idén 125 éves a magyar film, ezen apropóból három részes rendhagyó sorozatot indítunk a Színe javában. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, Fellegi Lénárdot hallják. Hogy mi fér bele a műsorba? Mik a terveink? Erről kérdezem Kuruc Mártont, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior kutatóját. Ő lesz a segítségünkre minden egyes alkalommal. A bejátszásra szánt zenéket is neki köszönhetjük. Bár nem mindenre tudunk kitérni természetesen, de 125 év nagyon nagy időintervallum. Mi alapján érdemes felosztanunk?
4: Tulajdonképpen a magyar filmtörténetnek a zenei motivumait próbáljuk meg majd kronológikus sorrendben végigvenni, megnézzük, hogy hogyan szólalt meg a magyar film 125 évvel ezelőtt. Az első rész az a néma filmkorszakról fog majd szólni, ami egyébként sosem volt néma, hiszen talán hangosabb és zenésebb időszaka a magyar filmek sosem volt, mint éppen a néma film időszakánál. A második időszak az tulajdonképpen a magyar filmzenének az aranykora, a 30-as évek, amikor göttelező jelleggel szinte minden filmben énekeltek, táncoltak vagy zenéltek, és a harmadik pedig a háború utáni időszak egészen talán a rendszerváltásig, vagy egy kicsit majd kikacsintunk a rendszerváltás utáni időszakra is, mert ekkor már a magyar filmnek nem annyira lételeme a zene, a zeneiség, mégis azért fantasztikus alkotások születtek, és teljesen másként értelmezték már akkor a zenét, mint a 30-as években.
3: Van egy dátumunk. 125 évvel ezelőtt mi történt ekkor?
4: 1901-ben, április 30-án mutatták be az Uránia Tudományos Színházban, ami azonos a mai Nemzeti Filmszínházzal, a Tánc című, úgy emlékezünk erre a filmre, hogy az első magyar olyan film, ami tartalmazott már különböző dramatizált motívumokat, tehát megrendezett filmalkotásról van szó, de egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint ahogy ma egy filmet elképzelünk, hogy van főcíme, vége, szól valami. Ez egy tudományos előadásnak egy mozgóképes illusztrációja volt, különböző darabokból állt, blokkokból állt. Ezek a blokkok különböző koroknak, különböző népeknek a táncait mutatták be, és voltak benne természetesen magyar vonatkozásúak is, tehát például amire mi ugye alapozzuk ezt a feltételezésünket, hiszen maga a film elveszett és nincs meg, hogy ez egy dramatizált film volt, az pont a magyar csárdásnak a bemutatása, ahol egy kis jelenetet játszott el Blaha Luisa és Kis Mihály, akik szerepeltek ezen a filmen, bemutattak egy kis jelenetet, hogy a csárdába bemegy a legény, és elkezd udvarolni a csaplárosnének, és hogy bonyolódnak egy nagy fergeteges csárdásba. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az első film, és mint ilyen, azt is tudjuk, hogy ki volt a zenei összeállítója, hiszen itt önálló zenéről nem beszélhetünk, Kerna Orélnak hívták, ez egy zeneszerző volt a 19.-20. század fordulóján, és ő készítette el ennek a Tánc című produkciónak a zenei anyagát.
3: Ez ugye elveszett, és kevesebb, mint 10% maradt meg ebből az időszakból. Néma filmeknél járunk, amik korán sem voltak némák, de erről az időszakról vannak emlékek. Hogyan szóltak a zenék?
4: Ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok operettet vittek filmre, ez is azt bizonyítja, hogy igenis nem ijedtek meg attól, hogy a film önmaga nem adott ki hangot, hanem élőben kellett zenélni alá, de ezeken kívül születtek olyan szerzemények, amelyek akár külföldi filmhez készült magyar zenék. Tehát annak idején sokkal szabadabban élték meg, és sokkal szabadabban gondolták át ezt a filmzenélési műfajt, és tulajdonképpen szakmát is mondhatnék, mert ez egy nagyon komoly szakma volt. Ahány ház, annyi szokás alapon, tulajdonképpen majdnem minden moziban más és más módon adták elő ezeket a szerzeményeket. Először is előre bocsájtanám azt, hogy kik voltak ezek a mozizenészek. Egy egész nagy kaszt volt, több ezer emberről beszélünk országos szinten, akik abból éltek, hogy mozikban zenéltek. Hát például Lór Ferenc is, az első magyar hangmérnök is egy mozizenekarban játszott, de ha mondjuk emlékeznek az idősebbek Ákos Tefire, akkor Ákos Tefi férjének egész családja, Holéci Ákos egész családja, maga Holéci Ákos is, az édesapja, a testvérei egy családi zenekarként Budapest külvárosában egy moziban játszottak. Aztán ott van Katona Jenő, aki zenésztársuk volt ebben a trúbban, ő belőle később gyártásvezető lett a hangos film időszakában. Az ő visszaemlékezéseiből tudjuk azt például, hogy úgy játszották ezeket a különböző zenekíséreteket a filmek alá, hogy kottákat gyűjtöttek, és gondolattársítással rakták egymás mellé. De most ez tulajdonképpen nagyon viccesen hangzik ma, amit Katona Jenő leír, de valóban úgy nézett ki ez a dolog, hogy amikor például egy vonat érkezett a képen, akkor elkezdték a megyögőzöst játszani, vagy amikor a tenger hullámzását látták, akkor a hullámzó Balaton tetején kezdték el játszani. Önálló produkció, önálló eredeti szerzemény nagyon-nagyon ritkán jelent meg a mozikban. Olyan mozikban jelent meg főleg, amely megengedhette azt, hogy saját zenekar tartson fönn. Ezek a nagy pesti premier filmszínházak voltak, most ugye a 20-as évekről beszélünk elsősorban, amikor nagy alkotások születnek már külföldön, tehát nagyon komoly filmek, és az egyetemes filmtörténetnek az első nagy komoly alkotásai, amelyek a mai napig is nagyon fontos mérföldkőnek számítanak, most ezek eljutva Budapestre, egyszerűen igényelték azt, hogy komoly zenekíséretet rakjanak mellé, és ezért ezek vagy hozták magukkal a partitúrát, a kottát, amit a mozi zenekara eljátszott, vagy pedig magyar zeneszerzők írtak hozzá különböző számokat. Ismerjük például a Szén királynő című filmnek a egyik kottáját, az fennmaradt, tudjuk, hogy magyar szerzők írtak hozzá, tehát ebből lehet gondolni ezt, hogy önálló slágert írtak ehhez. És ezek a slágerek sokszor önálló életet is éltek. Most mit jelent az, hogy ha egy sláger önálló életet élet, ez feltételezi azt, hogy énekelnek is ebben a számban. Na most ez pontosan így történt, tehát a moziknak énekesei is voltak, olyan mozi énekesek voltak, akik egyébként valamilyen más területen mozogtak, és nappal más feladatot láttak el, este éjszaka pedig a mozikban énekeltek. Az első magyar, legkorábbi magyar filmzenénk, amit ismerünk, amiről tudunk, még azt is énekes formában adták elő. Ez egy Kertész Mihály film volt, a szerzemény címe pedig az volt, hogy Lámpák, színpadi lámpák, és az utolsó Bohém című filmben hangzott el. Hogy ezt hogy kell elképzelni annak idején, vajon ez hogy szólalt meg, akkor tudnunk kell, ahhoz, hogy ezt a titkot megfejtsük, hogy ez egy sketch volt. A sketch pedig úgy nézett ki, hogy félig filmelőadás, félig pedig színpadi előadás volt. Annak idején a sketch egy hatalmas nagy szenzáció volt, imádta a közönség a sketchet, egyrészt azért, mert mozit is lát, másrészt azért, mert színházban is van, harmadrészt meg találkozhat tulajdonképpen tulajdonképpen mind a két formában a kedvenceivel. Karinthy Frigyes az egyik leghíresebb ilyen sketch szerző volt. A Karinthy, aki mindig is érdekelt a film, és nagyon vonzott az újfajta média, nagyon sok sketchet írt, és a sketch színre vitelében nagyon sokat dolgozott, ezért őt a magyar sketchpírnek is hívta a szakma, de rajta kívül számosan közreműködtek ezekben a sketchekben. Az legnagyobb magyar sketch színház az a mai Korvináruház helyén álló Apolló kabaré volt. Több mint 100 évvel ezelőtt indult a pályafutása, Apolló színház név, majd utána a Royal Színházba vitték át a mozi engedélyt, ezért lett a későbbi Vörös Csillag mozi, a mai Korinthia, ugye Royal Apollo, mert annak az engedélyét vitték át a szállodába. És ez a színház pedig Apollo kabaréként működött tovább. Itt adták elő a legtöbb sketchet, rengeteg sketch készült, és budapestiek megőrültek ezért. Na most ez a bizonyos film, ami Kertész Mihály rendezése volt, 1914, ha jól emlékszem, ez egy sketch volt. Tehát valószínűleg ez a felvétel, ami nekünk meg is van hanglemezen, ez valószínűleg ennek a filmnek a színpadi jelenetében hangzott el. De miután sajnos sem forgatókönyvünk nincs ebből a film, sem filmanyagunk nem maradt fönn, fényképek sem maradtak fönn sajnos erről a filmről, ezért nem tudjuk pontosan, csak találgatni lehet. Ez a zeneszám minden esetre megvan.

a páho jogo bale, ember hátán ember. Itt lasztronok a gyémántfűtők lányok, a publikum morajlik, mint a tenger. Egyszerre csend, a színház elsötétül, a függöny felmegy és a tenger hallgat. Én állok ott, s az asszonyok szívéből rajongó forró sóhajok fakadnak. Én állok ott,

0: Alapvetően ugye a mozi más élményt adott az embereknek, akkoriban másképpen kell rá gondolnunk, mint most.
1: Abszolút más módon kell rá gondolni, és én óvaintek mindenkit attól, hogy mai szemmel nézze ezeket a filmeket, akkor akkori szemmel nézték ezeket a filmeket, és ugye, hogyha mondjuk az első filmeket veszük alapul, ami az 1900-as évek legelején került Budapesten közönség elé, akkor azt láthatjuk, hogy mindenki tetőtől talpig van lekamerázva, és általában nagy hosszú jelenetek vannak mindenféle vágások nélkül. Hát persze, hiszen az emberek színházat szoktak meg, nekik furcsa lett volna rögtön, hogy plánozási technikával, amiről azt se tudták, hogy micsoda, rögtön föl vannak snittelve az egyes jelenetek. Tehát ez egy folyamat volt, mire ez nagy nehezen kialakult. Ugye az is egy furcsa dolog volt, hogy a kamera elkezd kocsin utazni, tehát a fártolás, vagy akár a svenkelés. Ugye a színházba ülünk, igaz, hogy mindenki oda néz, ahova akar, de közelebb nem fog kerülni a színpadhoz. És a színésznek, akinek a játékában az tetőtől talpig látja végig. Tehát ebből indul ki a film, és tulajdonképpen hosszú idő telik el, mire aztán egészen szuper közelieket lehet látni a 20-as években, és ez teszi a filmet filmé, amit tulajdonképpen a mai napig is használunk.
0: Ebből az időszakból ki tud-e emelni olyan alkotást, amit akár be is tudunk játszani, tehát fent maradt, és muszáj róla beszélni?
1: Én azt gondolom, hogy Magyarország egy egészen speciális helyzetben van, főleg azzal, hogy Wilm Színháznak van egy olyan speciális neve, ami nem sok állam mondhatja el magáról, hogy ilyen speciális neve van. Ez a mozi, ez Heltai Jenő találta ki, pontos információink vannak, hogy mikor hangzott el először. Mégis azt érezhetjük, hogy olyan hihetetlen tisztelet, szeretet és rajongás övezte ezt az intézményt az akkori Magyarországon és Budapesten, hogy nem egy olyan szám született, ami ezzel az intézménnyel foglalkozik. Én azt gondolom, vagy azt javaslom, hogy inkább hallgassunk meg egy olyan felvételt, amit Solti Hermin énekel a Moziban címmel, szintén a Gramofon online gyűjteményéből, ami a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának egy speciális, mindenki számára elérhető archívuma, amiről kiderül az, hogy ez milyen hihetetlen népszerű volt a 10-es évek Magyarországon és Budapestjén.
2: Budapesten minden szakban ott van, az emberek ott laknak a moziban. Én is, mint a többi lányok, a moziban gyakran járok egyedül, soha fenn, mert úgy is cseréltem, írógépes kibaszkodva az vagyok. Egész nap a írógépen kopogok.

Sağ ol, vermez, hadi rahatlasam, hamarem.

Ez volt tehát az a szám, amit egyébként senki nem ismer, ez egy ilyen kuplé volt, ez a Solti Hermin maga is egy ilyen kuplé énekesnő volt a századfordulón, és rajongott érte a közönség, a Király Színházban is fellépett, meg főleg Orfeumokban, és hát ez az a szám, amit viszonylag kevesen ismernek, egyébként ennek ugye a vége kifut egy kicsit ilyen pajzán kétértelmű dologra, ez volt a Solti Herminnek a védjegye, hogy ilyen kétértelmű pajzán dolgokat mondott, de amit viszont mindenki ismer, és ugye a Heltai féle mozira utal, ez a bizonyos Merta Berta, hát ez is hanglemezre került annak idején, ez pedig 1907 körül készült, ez egy kuplé, ami a Bernát című vígjátékban hangzott el, és Hetényi Heidelberg Albert kísér zongorán, a szerzemény pedig Kálmán Imrének és Heltai Jenőnek a szerzeménye, ugye Heltai itt szülte meg ezt a bizonyos szót, a mozit, ami hát egy a mozgó képszínházból ered. Sokféle próbálkozás volt annak idején, Kininek is próbálták a kinematográf révén, de aztán mozi honosodott meg, úgyhogy ezzel a dallal indult el tulajdonképpen a moziszavunknak a karrierje 1907-ben.

0: fegyremet, mi szerettük, ámult, bámult, lelke fűt a balgani. Vert a halkat, annyit mondott, kérem, kérem, kérem, ez már mi történt. És megtörtént a hifa, a hifa, kiszokásabban zifa, zifa, zifa, mozifa.
1: Van még ebben a fantasztikus gyűjteményben olyan is, ami egy mozizongorásnak a paródiája tulajdonképpen. Gyárfás Dezső, aki az akkori időszaknak az talán az egyik leghíresebb ilyen kabaré színésze volt, az ő egyik repertoár darabja volt Spitzer, a mozizongorás című jelenet, amiben pont az volt a poén, hogy az egyes jelenetekre, az aktuális híradó jelenetekre milyen zeneszámokat játszik. Hát ez is természetesen tud nagyon vicces meg humoros lenni, de ami nagyon érdekes számú az aktualitása, hogy ugye hogy aktualizálja ezeket a különböző képen látható dolgokat, ami akkor napi aktualitás volt, ma már persze ezeket nem feltétlenül tudjuk, hogy mi micsoda, de nagyon izgalmas ez a gondolattársítás is.
2: Talán ismernek engem még tavalyról. Én vagyok a Spitzer, a mozizongorás, aki olyan jól tud a filmek hangulatához alkalmazkodni a zenével. Hát most van egy filmem, ahhoz alkalmazkodni igazán kunst. De mit magyarázzak, inkább elmesélem az egész filmdrámát a zenével együtt. Címe a kigyógyult, kigyótáncos nő, vagy a megdopingolt fekete kancellár. Csetepaté film, 606 méter hosszú, játsszák a híres norvég színészek. Tehát a kigyó bűvölőnő megtudja, hogy férje viszont folytat az alcsesz nélküli tűzzel. A Mónikám meg akar szalni, meg fogom Mónikám halni. A rémes bosszú forral, hogy veké társnőjét kírtsa, odaadja magát ezéget Hamhám Popovicsnak, a néger Herkulesnek, hogy szövetségesül megnyerje. A szeretőm, egy szeretem, törtlőn. Éjjel belopódnak gyilkos szándékkal az alcsesz nélküli tűz

0: az öltöző előtt őrt áll az altes nélkülű szűz kobalánya, és egy rettenetes véres. Kutya-kutya tarka, kerülete parka, a véred meglátva a néger óriák, neki rohan és beleharap a pokolikba. A szobalány szintén, szintén, a szobalány szintén. A néger bedugja kezét a szobalány gyomrába, és kifordítja, mint egy kesztyűt. Ez alatt a szűzcsak úgy képes megmenekülni, hogy átöltözik lovas rendőrnek, és egy repülőgépen elrepül. Éljen a divák, bonzáj, hurrá, zsidió! Én vagyok az első, a repülő zsidó. A repülőgépet a fél Ázsiába ragadja, és Budapesten lehúr. Hulló, kalevél, hajvél, kalevél. Mestenék óriási tüntetések vannak, az ellenzék a házban trombitál. Trom, trom, trom, trom, trombitál, amire a rendőrök viszik ki. Talmazál a vízben, itt Buda viszik ki, engem a rendőr visz ki az ülésteremből. Na most kérem, tessék megfordítani a másik oldalamra, majd ott a folytatását elmondom.
1: További érdekességeket kérdezek Kuruc Mártontól, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior kutatójától.
2: Olyan szakmák voltak abban az időben a moziban, nem is gondoljuk, hogy hogy nézett ki. Hát ehhez tudnunk kell az, hogy hogy néztek ki az akkori mozi előadások. Nem csak nagy játékfilmek voltak, hanem természetesen, ahogy ma is, voltak különböző kísérőműsorok. Volt olyan, hogy artista műsor volt például délelőtt, ilyen matinékat rendeztek, hogy minél hosszabban elnyújtva tudjanak a moziban lenni. Tehát egy olyan produkciót kínáltak ezek a mozik a közönség számára, ami egy nagyon tartalmas és tarka produkció volt. Tehát például artista műsorral kezdődött, volt egy szünet, utána lehetett perecet venni, dohányozni lehetett a nézőtéren, stb. És ugye nem felejtsük el, hogy nem volt akkoriban ilyen klimatizáció, mint ma. A nyár az meleg volt, a tél meg hideg volt, fűteni kellett, nehezen tudtak szellőztetni, hiszen a levegő cserélés az mindig nagy energiaveszteséggel járt, és a mozik igyekeztek mindig spórolni ott, ahol tudtak. És természetesen emiatt ugye az emberek érezték egymás szagát. Nem beszélve arról, hogy akkoriban még nem voltak olyanok, hogy dezodor, meg ilyesmi. Tehát a higiénia nem volt olyan magas színvonalú, mint ma. Na hát erről is született például egy ilyen felvétel, hogy a levegőjavító, ugye ez egy Perolin nevű szerkezettel bespriccelték, olyan, de egy hatalmas nagy injekciós tű, ezzel bespriccelték a porlasztott fenyő illatot a tömegbe, és ezzel próbálták meg valamennyire javítani a komfortérzetét az előadásoknak vagy a nézőknek.

0: Torito, kezemben az undorító. Merolinos fecskendőcske, repked tőlem minden nőcske, repkednek tőlem a hímek, félnek ifjak, félnek vének. Mikor gyanútlanul ülnek, a képektől felhevülnek. Akkor jövök én a spriccel, mely mindenkit jól a spriccel, spritz, spritz, spritz. Menekültek a hatut. Akkor jövök én a spriccel, mely mindenkit jól a spriccel, spritz, spritz, spritz. Menekültek a hatut. Jajjá, méltó szasznék látni, hogy én vagyok a levegő javító a moziból. Nem méltóztatott észrevenni, hogy mennyivel jobb a levegő, mióta én itt vagyok. Mikor a moziban már bicskával lehet vágni a bűzt, akkor jövök én méltóság teljesen ezzel a hurkatöltővel, és ellenbűzt lövelek a levegőbe. Mondhatom, hogy ennek több haszna van. Először jobb lesz a levegő, ugyanis sok ember a fecskendőtől megszökik, és így kevesebben vannak, és jobb a levegő. Aztán nagyon üdvös az erkölcs szempontjából, mert a moziban a pároskák néha annyira felhevülnek, hogy lemuszáj őket hűteni. Aztán nagyszerűen lehet hangulatot csinálni ezzel a spritzel. Például a képek nagy része borzalmas dráma, amely úgy van megírva, hogy a nézők homlokáról a hideg verejték szörgedezzék. És ha ennek dacára nem akar szörgedezni az a hideg verejték, akkor jövök én a spriccel, és megcsinálom a hideg verejtéket. Vagy például láttak önök már olyan mozidarabot, ahol nem esik valaki a vízbe? Na hát, amint a vászon jön a víz, én is jövök a vízzel. A hangulat csinálás véget. Vagy például annál a képnél, amikor Pali az imádottjának éjjeli zenét ad, és a hölgy lenti az ablakból az éjjeli zenét adót, akkor is én jövök a spritzel. Most pedig tessék megfordítani a másik oldalomra, majd ott elmondom a többit.
1: Lassan mi is megfordítjuk a korongot, még egyetlen kérdés, hogy összességében mit lehet elmondani még erről a néma filmes korszakról?
2: Sajnos nagyon-nagyon kevés filmanyagunk van, eredeti, és még kevesebb zenei anyagunk. Tehát csak feltételezni tudjuk, hogy hogy szólaltak meg ezek a zeneszámok, de tudjuk, hogy állandóan muzsikáltak a mozik alatt. Látjuk, hogy rengeteg operett készült, a Drótostótól kezdve a Mágnás Miskának ekkor készült az első filmváltozata például, vagy a Leányvásár, amiből a kis töredékünk is van. Szóval elképesztő mennyiségű zenés film, és hát nagyon érezhető ezeken a régi plakátokon, fényképeken, amelyek fennmaradtak ezekről a filmekről, és természetesen rengeteg újságcikk, hogy nagyon közel érezték magukat a filmesek a zenéhez, tehát egyáltalán nem némán peregtek ezek a képsorok a mozikban.
1: Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum senior kutatójával és a 125 éves magyar film történetével innen megyünk tovább jövő kedden. Köszönöm a figyelmüket. A színhelyjava végén búcsúzom. Fellegi Lénárdot hallották.
3: A 2026. április 25-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Zajlik a Nemzet Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. A magyarok több mint negyede teljesen feléli jövedelmét a hónap végére. Nyugaton 20, másutt 30 fok közötti a hőmérséklet, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Zajlik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. A kormányfő azt ajánlotta mindazoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben 100 milliárdos vagyonokat építettek fel, kövessék a Duna aszfalt példáját. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter a Retro Rádió reggeli műsorában. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérőgép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült, műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A magyarok több mint negyede teljesen feléli jövedelmét a hónap végére, ez derül ki egy friss felmérésből. A válaszadók mindössze 17%-a nyilatkozott úgy, hogy fizetésének legalább ötöde megmarad a hó végére, és alig 3%-uk képes félretenni jövedelmet több mint felét. A 9 országra kiterjedő reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy Magyarországon különösen magas azok aránya, akiknél kiürül a családi kassa a következő fizetés előtt. A lakosság csaknem 2/3 ugyanakkor nem vesz fel hitelt. Végül a várható időjárásról: napos, fátyolfelhős az idő, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szél megerősödik. A hőmérséklet jelenleg 28-33 fok között van az országban, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. Péntekre visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
3: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
4: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
0: Reklámot hallottak. Népzene távolról.

Mai adásunkban a nemzetközi népzenei és világzenei szcéna legfrissebb, legizgalmasabb kiadványaiból válogatunk olyan új felvételeket, amelyek jól példázzák, hogy az archaikus tradíciók, legyen szó norvég hegedűsökről, tibeti szertartásos énekekről, vagy afrikai hagyományokról, miként képesek megújulni a kortárs zenei nyelvben. Ilyen volt a bevezetőben hallható felvétel is a norvég Gangártól, amely a norvég paraszti tánczenéket, a szlótereket idézi, és amely tisztelgés a norvég etno-jazz széna egyik nagy alakja, Carl Seglem előtt. A dal címe egy szójáték, direkt fordításban azt jelenti, ki az a Carl Seglem szél nélkül. De a Seglem vezetéknév hangzása és etimológiája a norvég vitorla szóra és a vitorlázásra utal, és így a híres norvég mondás mintájára épül, amely szerint mi a vitorla szél nélkül. Köszöntöm Önöket, a Népzene távolról műsorát hallják a Bartók Rádióban, a mikrofonnál Balog Éva. Kiválasztott újdonságaink között három katalán felvétel is akad. Előbb a katalán énekes, gitáros és dalszerző Már Puzsol mutatkozik be. Puzsol zenéje a tiszta akusztikus dalszerzés és a katalán népi líra határmesdjéjén mozog. Bensőséges énekhangja és finom gitárjátéka a mediterrán vidék csendjét és természetközeli érzékenységét idézi meg. Ezt követi majd Anne Andreu felvétele. Ő a kortárs katalán fúziós zene egyik legígéretesebb hangja, aki a hagyományos ibériai ritmusokat ötvözi modern kamarazenei textúrákkal. A katalán blokkot egy sodróbb tavaszi hangulatú felvétellel zárjuk. A Foresta formáció következik Májusi robbanás című szerzeményükkel. A dal a katalán rituális tavaszköszöntő és májusi ünnepi tradíciók modern feldolgozása.

Katalóniából és a tavaszi ritmusoktól a legmélyebb szakrális csendek felé kanyarodunk. A gyűtői tibeti buddhista kolostor szerzeteseinek felvétele következik. A gyűtő kolostor szerzetesei világszerte ismertek egyedülálló, mély tónusú, multifónikus torokéneklésükről, ahol egyetlen szerzetes egyszerre több felhangot szólaltat meg. Ez az imádság a buddhista liturgia és a meditatív szertartás zene egyik legtisztább, transzcendens dokumentuma, a Jó Ómen imája.

kelet-európai tradíciók felé fordulunk a következő blokkban. Előbb a szlovák hömlisztó felvételét halljuk, amely egy anya és fia, Veronika Kikova és Ján Kikán zenei projektje. A Zima, azaz Tél című felvétel a szlovák hegyvidék, a Tátra és a Fátra archaikus dalvilágát dolgozza fel.

A Hamlisztó zima, azaz tél című számát hallottuk, most pedig jöjjön a Veránó, ami viszont nyarat jelent. A Rio de Janeiro-i születésű, de Európában alkotó Leo Mijá új felvétele következik.

Keris Fotso a kameruni Bamiléké népcsoport szülötte, és zenéjében mélyen merít szűkebb hazája a nyugat-kameruni hegyvidék rituális folklórjából. Dala szuggesztív, folytott ének hangjára épül, amely a női sorsról, a kitartásról és a közösség megtartó erejéről mesél.

Műsorunk végére egy igazi zenetörténeti érdekességet hagytunk. A stockholmi Stålhammer Klezmer Classic előadásában csendül fel a Koilen című darab. A Koilen cím jiddisül szénbányászokat vagy szenet jelent, és egy klasszikus kelet-európai zsidó táncdallam. Ezt eredetileg egy Odesszából New Yorkba emigrált cigány harmonikás Miska Ziganov rögzítette 1919-ben már az Egyesült Államokban. De miért cseng majd olyan ismerősen ez a klezmer dallam a füleinknek? 2006-ban egy olasz mérnök és zenerajongó, Fausto Giovannardi vette észre, hogy a világhírű olasz antifasiszta dal a Bella Ciao fő dallamíve nagyon hasonlít egy 1919-es klezmer felvételre. Éppen erre. Elméletek léteznek a kettő közötti kapcsolatra, de az ellenkezőjére is. A párhuzam viszont tagadhatatlan. Hallgassák csak meg a hasonlóságot a stockholmi szimfonikusok szóló csellistája által vezetett együttes előadásában.

0: kedves hallgatóink! Mai műsorunkban népzenei és világzenei újdonságokból válogattunk. A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A 2023-as Our Festival nyitó hangversenyét közvetítjük Edvard Grieg műveiből. Közreműködik Lucas Debargue zongora művész, valamint a Mendelssohn kamarazenekar Kovács Péter vezényletével. A felvétel a Veszprémi Hangvillában 2023. augusztus 1-én készült. Elsőként hallgassák meg a Pergünd első szvitet. Tételei Reggeli hangulat, Úze halála, Anitra tánca, A hegyi király barlangjában.

Grieg Pergünt első szvittjét hallották. A Mendelssohn kamarazenekar Kovács Péter vezényletével most a Pergünt második szvitet adja elő. A tételek Mennyasszonyrablás, Ingrid panasza, Arab tánc, Pergünt hazatérése és Solveig dala.

Edward Grieg Pergőnt második szvítjét hallották. Kedves hallgatóink, a 2023-as Auer Fesztivál nyitó hangversenyét közvetítjük Edward Grieg műveiből. Most az Ámol zongora verseny hangzik el, szólistája Lucas Debargue, a Mendelssohn kamarazenekart Kovács Péter vezényli.

Grieg Amol zongora versenyét hallották. Luca de Barg ráadásként most Grieg lírikus darabok sorozatából a melódiát szólaltatja meg.

0: Lucas Debargue improvizált. Kedves hallgatóink, a 2023-as Auer Fesztivál nyitó hangversenyét közvetítettük Edvard Grieg műveiből. Közreműködött Lucas Debargue zongora művész és a Mendelssohn kamarazenekar Kovács Péter vezényletével. A felvétel a Veszprémi Hangvillában 2023. augusztus 1-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Gere Benzita, Catch the Feeling című albumát mutatjuk be. Az énekesnő és csapatának magyar és angol nyelvű dalai fergetegesen sokszínű zenei világba invitálnak minket. R&B, jazz, blues, rock, pop és neo-soul elemek keverednek benne. Gere Benzita felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Varga Fruzsina fuvolán, Kozár Melinda angol kürtön, Igaz Andrea és Huszár Noémi hegedűn, Máté Győző méhegedűn, Amirás Árpád és Hári Péter gordonkán, Fer Wagner Csaba nagybőgőn, Kis Péter és Mali Emese zongorán játszik. Elsőként hallgassák meg Antonin Dvorzsák Romantikus darabok című művét, opusz 75. Huszár Noémi hegedűn, Mali Emese zongorán játszik. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2026. április 13-án készült.

Antonin Dvorák Romantikus darabok című művét hallották, Huszár Noémi játszott hegedűn, Maliemes a zongorán. Bohuslav Martinu triója következik most, az előadók Varga Fruzsina fuvola, Amirás Árpád Gordonka, Maliemes a zongora.

Bohuslav Martinov trióját hallották. Varga Fruzsina fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Mali Emese zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Astor Piazzolla, Le Grand Tango, Hári Péter gordonkán, Kis Péter zongorán játszik.

Elhangzott Astor Piazzolla Le Grand Tango, Henri Péter Gordonkán, Kis Péter zongorán játszott. Befejezésül kérem hallgassák meg Kovács Zoltán kvintettjét angol kürtre és vonósokra. Kozár Merinda angol kürtön, Igaz Andrea hegedűn, Máté Győző brácsán, Amirás Árpád Gordonkán, Fer Wagner Csaba nagybőgőn játszik.

0: Kovács Zoltán kvintettjét hallották Angol Kürtre és Vonósokra. Angol Kürtön Kozár Merinda, Hegedűn Igaz Andrea, Brácsán Máté Győző, Gordonkán Amirás Árpád, Nagybőgőn Fer Wagner Csaba játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. Varga Fruzsina fuvolán, Kozár Melinda angol kürtön, Igaz Andrea és Huszár Noémi hegedűn, Máté Győző mélyhegedűn, Amirás Árpád és Hári Péter gordonkán, Fer Wagner Csaba nagybőgőn, Kis Péter és Mali Emese zongorán játszott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2026. április 13-án készült. A hangmérnök Pap Sándor és Mátyus Otto, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
2: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák ma 18 órakor. Muzsikáló délután, holnap 15 óra 6 perckor. És új zenei újság, holnap után 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Megműtötték a lezuhan Gripen firótáját, tovább csökkent az alapkamat, napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ez volt idén az egymást követő harmadik kamatvágás. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó Péter féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártóféle COVID-beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Moszkvában az orosz és a vatikáni diplomácia vezetője. Szergej Lavrov külügyminiszter elmondta, Oroszország hajlandó együttműködni a Vatikánnal az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Paul Richard Gallagher címzetes érsek pedig közölte, a Vatikán kész bármilyen jószolgálati segítséget megadni, annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződik. 12 embert gázolt el egy részeg sofőr Portugália déli részén. 10 sebesült, 18-22 év közötti, egyikőjük súlyos állapotban van. A portugál belügyminisztérium szerint 2 csendőr és egy lengyel állampolgár is megsebesült. A hatóságok közölték, hogy az autós a rendőrök felszólítása ellenére nem állt meg. A gyalogosok közé hajtott, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A gázolót őrizetbe vették. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon több felé esik az eső. A folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydnaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydnaum.com.
5: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva Nemzetközi Énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
6: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
7: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 3 óra múlt 6 perccel köszöntöm hallgatóinkat, Csík Gabriella, Boda Eszter és Erdős Béla mai munkatársaink. A mikrofonnál Madarás Zsolt, remek muzsikákat ígérhetek önöknek egészen este 6 óráig. Az első órában például Bach, Eduard Lalo, Weiner Leo és Schubert egy-egy művét is meghallgatjuk majd. 1987-ben alapította Fischer Ádám az osztrák-magyar Haydn zenekart, 14 év alatt rögzítették Haydn valamennyi szimfóniáját, így például a most felhangzó numero 94-es G-durt is, ami az üsdob melléknevet kapta. Ennek első tételét hallgatjuk most meg, a mű bemutatója egyébként 1795. március 2-án volt Londonban, mégpedig a King's Theatre-ban.

az osztrák-magyar Haydn zenekar Fischer Ádámmal az élen József Haydn G-dur üsdob szimfóniájának első tételét játszotta. Fernand de la Tombelle francia zeneszerző, organista és zongora művész volt, Párizsban született, első tanára édesanyja volt, akit még Liszt Ferenc is tanított. 1885-től 13 éven át volt a híres párizsi Madeleine templom organistája, és a Schola Cantorum zeneelmélet tanáraként is dolgozott. Az operán kívül szinte minden műfajban alkotott, írt kamarazenét, szimfonikus műveket, kórusműveket, miséket, oratóriumokat, dalokat és még operetteket is. Most D-moll szonátáját hallgatjuk meg, illetve annak első Allegro tételét. Cellón Paul Marlein, zongorán pedig Stefan Lamelin játszik.

Fernand de la Tombelle d-moll szonátájának első tételét hallották, cellón Paul Marline, zongorán pedig Stefan Lamelin játszott. Klarinét muzsikával folytatjuk, Louis Spohr c-moll klarinét versenyének lassú tétele szól rövidesen, Michael Collins lesz a szólista. A brit klarinét művész 1962-ben született, generációjának egyik legkiemelkedőbb játékosa, emellett karmester is. A Philharmonia zenekar 2010-től 8 éven át pedig a London Sinfonietta vezető karmestere volt, már több mint 35 lemez örökíti meg játékát. Most tehát Louis Spohr c-moll klarinét versenyének második tételét halljuk az ő szólójával. A svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezényli.

ki. Louis Port cémol klarinét versenyét hallották Michael Collins szólójával, a svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezényelte. Johann Sebastian Bach 51. kantátájából hallgatunk meg egy áriát, Christine Schäfer fog énekelni, aki Frankfurtban született. A német opera énekesnő Dietrich Fischer Dieskau tanítványa volt. 92-ben indult a karrierje az Innsbrucki Operaházban, a következő évben pedig már az Egyesült Államokban, San Franciscóban debütált Sophie szerepét énekelte a Rózsalovakban. 1995-ben aztán nagy sikerrel lépett föl a Salzburgi ünnepi fesztiválon Berg Lulu című operájának címszerepében, amit később a Metropolitanben és Glyndebourne-ben is elénekelt. Több híres felvétele is van azóta Christine Schäfernek, ezen a felvételen most a Musica Antiqua Köln játszik, Reinhard Göbel vezényel.

0: Johann Sebastian Bach 51. kantátájából hallottak egy áriát. Christine Schäfer énekelt, a Musica Antiqua Köln vezényelt Reinhard Göbel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Itt a muzsikáló délután 2:04, lemez ajánlónk következik. Áprilisban jelent meg Krisztina Pluhár és a L'Arpeggiata, La Torre del Oro című lemeze, amely Spanyolország és Latin-Amerika, főként Mexikó, Venezuela, Argentina és Chile évszázadokon átívelő zenei kapcsolatait mutatja be. Egy mexikói népdalt hallgatunk meg erről a lemezről, La Sirena ez a címe.

Krisztina Pluhár és a L'Arpeggiata La Torre del Oro című lemezéről hallottak egy mexikói népdalt. 1874-ben komponálta Eduard Lalo spanyol szimfóniáját, bár a címe szimfónia, a darab valójában egy öttételes hegedű verseny. Párizsban mutatták be a kor legendás spanyol hegedűművésze Pablo de Sarasate közreműködésével. A darab ötvözi a francia romantikus zenevonásait a fülbemászó tüzes spanyol népzenei ritmusokkal és dallamokkal. Egy kiváló felvételen Joshua Bell játssza a hegedű szólamot, a montreali szimfonikus zenekart pedig Charles Dutoit vezényli, a szimfónia első tételét halljuk.

Eduard Lalo spanyol szimfóniájának első tételét hallották, Joshua Bell volt a szólista, a montreali szimfonikus zenekart pedig Charles Dutoit vezényelte. A katalán zeneszerző Antonio Soler az 1700-as években élt és alkotott, Ádur szonátájának első allegretto tételét hallgatjuk most meg. Világszerte az egyik legkeresettebb, 31 éves lett zongorista Daumanc Liepins előadásában, aki Svédországban és Spanyolországban is tanult és több nemzetközi versenyt is megnyert.

Alett zongorista Daumanc Liepins játszotta Antonio Soler Ádor szonátájának első Allegretto tételét. Az 1700-as évekből most átugrunk a 20. századba. A Nemzeti Színház 1913-ban azzal bízta meg az akkor 28 éves Weiner Leót, hogy komponáljon kísérő zenét Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéhez. A nagyzenekari apparátus és a kompozíció igényessége azonban meghaladta a prózai színház teljesítő képességét, ezért a mű bemutatóját 3 évvel később az Operaházban tartották. A nagy sikerre való tekintettel a 23 tételből álló kísérőzene legszebb tételeiből a zeneszerző kiválasztott 6-ot, és ezekből zenekari szvítet állított össze. A művet 1916-ban Reiner Frigyes mutatta be Dresdában, Budapesten pedig Kerner István a Népoperában, a mai Erkel Színházban. A Csongor és Tündéből a 3. tételt, a Tündértáncot idézzük most meg. Felvételünkön a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik, a karmester pedig Kovács László.

Weiner Leó Csongor és Tünde című művéből a harmadik tételt, a Tündértáncot hallgattuk meg. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényelte. 1814. szeptember 5-e és 13-a között, tehát alig több mint egy hét alatt komponálta Schubert B-dur vonós négyesét. Ennek most a harmadik tételét hallgatjuk meg a Takács vonós négyes előadásában.

0: Schubert B-dur vonós négyesének jól ismert harmadik tételét hallották a Takács vonós négyes előadásában.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 4 óra múlt 3 perccel köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat. Csík Gabriella, Boda Eszter és Erdős Béla a mai délutánon munkatársaim, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Ebben az órában kevésbé ismert szerzők mellett többek között Beethoven, Debussy és Vivaldi művei is szólnak, 16:30-tól pedig játékra invitáljuk Önöket. Már most elmondom, hogy SMS számunk 0630 30 30 160-as, és írhatnak nekünk a muzsikáló délután kukacradio.hu címre is. Nemrég kaptuk a rendőrségtől a hírt, hogy útmenti égő fák miatt lezárták a Devecser és Tapolca közötti utat. Több száz méter hosszan égnek az akácfák, ezek az útra dőlnek. Az oltásban és a mentésben a közútkezelő munkatársai is részt vesznek, kivágják ezeket a fákat és eltávolítják a kidőlt fákat az útról, tehát ha tehetik, kerüljék el a Tapolca és Devecser közötti összekötő utat. És egy kulturális hír, Olasz Renátó Minden csillag című alkotásával nyit csütörtökön majd a megújult Veszprém Balaton film piknik. 3 napon át Veszprémben és Balatonfüreden 8 helyszínen 70 film, köztük 2 premier várja a közönséget, és friss hír, hogy Enyedi Ildikó is többek között részt vesz majd a filmfesztiválon, ahol megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, Tar Béláról, a 100 éve született Herskó Jánosról és Grünwalszki Ferencről is. A jegyek a vetítésekre 500 forintba kerülnek, és több kategóriában közönségdíjakat adnak át. Az interneten a nézők is szavazhatnak, tehát Veszprém Balaton filmpiknik. Beethoven muzsikájával folytatjuk a 8. szimfónia 4. tételét, hallgatjuk meg rövidesen. Az 1814-es bemutatón a 7. szimfóniával együtt hangzott el ez a mű. Utóbbi darab népszerűsége árnyékába borította az új művet. Beethoven bosszús is volt, azt mondta, hogy a 8. szimfónia azért nem tetszett a közönségnek, mert annyival jobb a másiknál, de hozzátette, hogy valamikor majd tetszeni fog, hát manapság szerencsére gyakran játsszák ezt a művet. Mi most a Verbier Fesztivál kamarazenekara előadásában hallgatjuk meg Takács Nagy Gábor a karmester, aki 2007 óta a zenei igazgatója és vezető karmestere ennek a zenekarnak.

A Verbier Fesztivál kamara zenekarának szólt a taps Takács Nagy Gábor vezényelt, Beethoven 8. szimfóniájának 4. tételét hallották. Hugues Franchomme, francia Gordonka művész és zeneszerző volt a romantika korában, tehát az 1800-as években. Chopinnel és Mendelssohnnal is dolgozott együtt, természetesen főként cellóra komponált. 3 nocturnjéből most a numero 1-es Andante tételét hallgatjuk meg, mégpedig annak átiratát 2 cellóra, az előadók Camille Thomas és Wolfgang Emanuel Schmidt.

August Fransom három nocturnjéből az Opus 14 numero 1-es Andante tételét hallottuk, átiratban két csellóra, Camille Thomas és Wolfgang Emmanuel Schmidt játszott. És maradunk még a francia szerzőknél, 50 évvel korábban élt és alkotott François Devien, aki egyben remek fuvola és fagott játékos is volt, a fuvola Mozartjaként is emlegetik. Tanított a párizsi konzervatoáron, körülbelül 300 művet komponált, többségében fúvós hangszerekre. Az E-moll fuvola verseny harmadik rondó tétele következik egy nagyszerű felvételen, hiszen Emmanuel Pahud lesz a szólista, a bázeli kamarazenekart pedig Giovanni Antonini vezényli.

François de Vienne émol fúvara versenyének rondó tételét hallották, Emmanuel Pályüd volt a szólista, a bázeli kamarazenekart Giovanni Antonini vezényelte. És még egy francia muzsika, Claude Debussy 1904-ben komponálta a virtuóz zongora művét, a Boldog sziget címűt, amit Antoine Watteau egy festménye ihletett. A felvételünkön Jean-Eflamme Bavouzé játszik.

0: Micsoda remek muzsika ez, Claude Debussy a Boldog sziget című zongora darabját hallották Jean-Eflin Bavouzé előadásában.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 16:30 elérkezett a rejtvény ideje. 0630 30 30 160 az SMS számunk. Muzsikálódik.

délután@radio.hu az e-mail címünk, ide várjuk majd a megfejtéseket. Robert Schumann ámol zongora versenyének harmadik tételét hallgatjuk meg Vladimir Ashkenazy szólójával, a londoni szimfonikus zenekart pedig Uri Segal vezényli. Az izraeli karmester 1969-ben röviddel a diploma megszerzése után első díjat nyert a New Yorki Dimitri Mitropoulos karmester versenyen. Ezt követően egy híres karmester asszisztenseként dolgozott egy éven át. Ki volt ez a karmester, ez a kérdésünk? Könnyítésként elmondom, hogy a New Yorki filharmonikusoknál dolgozott, tehát Uri Segal, és az a kérdésünk, hogy melyik híres karmester asszisztense volt. Nyerhetnek két koncertre is jegyet, az egyik augusztus 30-án, tehát vasárnap, 18 órakor a Vojnovics Huszár Villa kertjében lesz ez az évadnyitó koncert Budatétényben, a Kellene Kis Kert zenekar fog majd játszani. És ha távolabbra is tudnak tervezni, szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban a Fiatal Művészek pódiumán három kiváló muzsikus, Lugosi Dániel alig klarinéton, Bánkövi Bence gordonkán, Szabó Marcell pedig zongorán játszik majd Beethoven, Bruch és Brahms műveket. És nyerhetnek egy CD-t is I Grandi Tenori címmel José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételeiből hallható válogatás. Egy karmester nevét várjuk tehát a 0630-3030-160-as SMS számon, vagy a muzsikálódélután@radio.hu címen. Kérem, írják meg, hogy melyik nyereményt szeretnék, és hogyha a tárgynyereményt, tehát a CD-t, akkor írják meg a pontos címet, hogy kollégáim hova küldhetik önöknek. Robert Schumann ámol zongora versenyéből a harmadik Allegro vivace tétel szól, Vladimir Ashkenazy a szólista, a londoni szimfonikus zenekart Uri Segal vezényli.

Vlagyimir Askenazi zongora játékát élvezhettük az elmúlt több mint 11 percben. Robert Schumann ámul zongora versenyéből a harmadik Allegro vivace tételt játszotta, a londoni szimfonikus zenekart pedig Uri Szegál vezényelte. Rengeteg jó megfejtés érkezett SMS-ben és e-mailben is, kollégáim még bőszen sorsolnak, a következő muzsika után eláruljuk majd a nyerteseket, hallgassunk Vivaldi muzsikát addig, mégpedig a 806-os jegyzékszámú G-dur szonáta első két tételét a Modo Antiquo előadásában Federico Maria Sardelli vezényel.

0: Antonio Vivaldi G-dur szonátájának első két tételét hallották a Modo Antiquo előadásában, Federico Maria Sardelli vezényelt. A rejtvényünkben azt kérdeztük, hogy Uri Segal, izraeli karmester, kinek volt az asszisztense New Yorkban. A helyes megfejtés Leonard Bernstein, nagyon sokan eltalálták ezt SMS-ben és e-mailben egyaránt. Közülük Kormos Dénes mehet el majd vasárnap a Vojnovics Huszár villa kertjébe, az évadnyitó koncerten a szombathelyi Kellene kis kert zenekar játszik. Szeptember 10-én a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel alé klarinétozik, Bánkövi Bence, Gordonkán Szabó Marcell zongorán játszik, Szőcs András mehet el majd erre a koncertre. A CD-t, amin José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti énekel, Gulyás Erzsébetnek küldjük. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok jó megfejtést, a nyerteseknek pedig szívből gratulálunk. Karl Löwét a német ballada királyaként emlegetik, az 1800-as évek első felében alkotott, Opus 20-as balladáit 1832-ben írta Goethe verseire. Ebből most a bűvész Inast hallgatjuk meg. Inasról van szó, tehát tapasztalatlan az Inas, elszabadul a varázslat, és a zeneszerző a zongorán ábrázolja az egyre áradó vizet. Felvételünkön az osztrák bariton Georg Nigl énekel, Olga Pacsenko pedig zongorán játszik.
1: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister

Georg Nigl énekelt, Olga Pacsenko játszott zongorán, Karl Löwe három balladájából a Bűvész Inas címűt hallották. 5 óráig van még egy kis időnk, hallgassák meg Giovanni Gabrieli 14. kanzonját a Gabrieli Concert és Players előadásában. Paul McCree is a karmester.

0: Giovanni Gabrielli 14. kánzonját hallották a Gabrielli Consort és Players előadásában Paul McCree is vezényelt. Akik az M1-esen haladnak, azok legyenek nagyon türelmesek, ugyanis Hegyeshalom irányába Ács térségében a 92-es kilométernél az átterelt sávon egy műszaki hibás autó vesztegel. A jármű félrehúzódott, ezért mellette el lehet haladni, de fokozott figyelmet igényel a szembejövő forgalom. A lassabb haladás miatt már több mint 10 kilométeres a torlódás, tehát az M1-esen Hegyeshalom irányába. Kigyulladt egy kis busz a 46-os főúton Gyoma Endrőd térségében, a 48-as kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad.
1: Híreink következnek.
2: Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, tovább csökkent az alapkamat, napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor szerinte az egész folyamat kudarcra van ítélve. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ez volt idén az egymást követő harmadik kamatvágás. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását, a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett és óva intett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. Az ország nagy részén borult az ég, az észak Dunántúlon, illetve a főváros környékén többfelé esik az eső, holnap több helyen felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 5 óra múlt 4 perccel köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Jó zenéket ígérhetek önöknek a következő egy órában is, például Verdi, Dohnányi Ernő vagy Rossini egy-egy műve is fölcsendül majd. De egy Gordonka versennyel kezdünk. Joseph Haydn az 1760-as évek elején az Eszterházi hercegek szolgálatában töltött kezdeti kismartoni időszakban komponálta ezt az első C-dur Gordonka versenyét. A darabot hosszú ideig elveszettnek hitték, csak 1961-ben, tehát komponálása után 200 évvel bukkant föl a kézirata a Prágai Nemzeti Múzeum könyvtárában. Napjainkban viszont már Haydn másik híres C-dur versenyművével együtt a cselló repertoár alapkövének számít. Steven Isserlis is gyakran játssza ezt a versenyművet. Most az első tételt hallgatjuk meg saját kadenciájával, az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényli.

József Haydn C-dur Gordonka versenyének első tételét hallották Steven Isserlis szólójával és saját kadenciájával, az Európa Kamara zenekart Roger Norrington vezényelte. Jövőre lesz 20 éve, hogy már elhunyt B. Nagy János, a kiváló tenor énekes, aki 1971-ben Don José-val debütált a Budapesti Operaházban, ahol aztán az olasz és a francia repertoár valamennyi tenor főszerepét elénekelte. Ária lemezét a külföldi lemezkritika is egyöntetű elragadtatott jelzőkkel méltatta. Simon Boccanegrát vett föl 1984-ben Giuseppe Pataneval, ez lett akkor az év hanglemeze, 3 évvel később pedig Lamberto Gardellivel rögzítette Verdi Attila című operáját. B. Nagy János énekel ezen a felvételen, és Giuseppe Verdi az Álarcos bál című operájából Richard jelenetét és románcát hallgatjuk meg az opera harmadik felvonásából, a Magyar Állami Operaház zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

Nagyon jó volt újra hallani B. Nagy Jánost, aki Giuseppe Verdi az Álarcos Bál című operájából, a harmadik felvonásból Richárdi jelenetét és románcát adta elő. A Magyar Állami Operaház zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Olaszul is gyönyörűen énekel, de érdemes meghallgatni magyar nyelvű felvételeit is, minden szavát kristálytisztán lehet érteni. Domenico Scarlatti Édor szonátájával folytatjuk. A jeruzsálemi születési David Greizammel játszik zongorán, aki nem csak kiváló zongorista, de karmester is egyben. Egész életében az volt a célja, illetve most is az a célja, hiszen talán 51 éves, hogy a klasszikus zenét szélesebb és fiatalabb közönséghez is eljuttassa. Rengeteg Mozart felvételt is készített, Párizsban például 2008-ban egyetlen nap alatt előadta Mozart összes zongora szonátáját szünet nélkül, hát ez 12 órán vett igényben, most viszont Scarlatti szonátát játszik.

Reisammer játszott, Domenico Scarlatti 430-as jegyzékszámú E-dur szonátáját hallották. Tudjuk, hogy Schubert már 7-8 éves korától elkezdett komponálni, 1816 áprilisában 19 évesen fejezte be negyedik szimfóniáját. Saját kezű partitúrájába csak később írta be a tragikus melléknevet, ez azonban meglehetősen félrevezető, míg a mű kétségtelenül komolyabb és helyenként szenvedélyesebb hangvételű, mint elődei, tragikusnak azonban mégsem nevezhető, talán majd meghalljuk ezt most itt a harmadik menüett tételben is, a budapesti fesztiválzenekar élén Fischer Iván.

0: Schubert negyedik szimfóniájának harmadik tételét játszotta a budapesti fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Itt a muzsikáló délután egy perccel múlt fél öt. Dohnányi Ernő első d-moll hegedű versenyét az első világháború kitörésének idején kezdte el írni, és valamivel több mint egy év alatt fejezte be a négy tételes darabot, aminek mi most harmadik Molto Vivace tételét hallgatjuk meg. Szabadi Vilmos lesz a szólista, a rádiózenekart Vásári Tamás vezényli.

Dohnányi Ernő első D-moll hegedű versenyének harmadik tételét hallották. Szabadi Vilmos volt a szólista, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. A lipcsei születésű Johann Christian Bach, Johann Sebastian 11. gyermeke volt, sokszor említik londoni vagy milánói Bachként is. Olasz nyelvű operákat is komponált egész pontosan 10-et, mi most azonban numero 6-os D-dur overtűrjéből a harmadik Allegretto tételt hallgatjuk meg. Felvételünkön az angol szimfonikus zenekar játszik, William Boughton a karmester.

Johann Christian Bach numero 6-os D-dur overtűrjének harmadik tételét hallották, az angol szimfonikus zenekar játszott, William Bolton vezényelt. A következő felvételen Luciano Pavarotti énekel, Ernesto de Curtis Sorrentói emlék, közreműködik a Philharmonia zenekar Giancarlo Chiaramello vezényletével.

A sorrentói emléket hallották, Luciano Pavarotti énekelt. Tudjuk, hogy Rossini meglehetősen korán 37 évesen abbahagyta az operák írását, hosszú szilencium következett, majd élete utolsó éveiben Párizsban kisebb zongora darabokat, dalokat és kamaraműveket komponált. Tréfáson ezeket csak öregkori bűnöknek vagy csínytevéseknek nevezte. A darabok többsége könnyed, szellemes és jókedvű hangulatot áraszt. Ezeket a műveket Rossini a saját szórakoztatására komponálta, na meg párizsi barát körének szánta. Életében nem adta ki őket, később azonban természetesen megjelentek nyomtatásban is. Ezekből az öregkori csíntevésekből hallom most egy zongoradarabot, a Chansonettet, Marco Sollini játszik.

Rossini Sanson egyjét hallották az öregkori csíntevésekből Marco Sollini játszott zongorán. Kizárólag vonósokra komponálta Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyét, amelynek harmadik Allegro tételét hallgatjuk meg a Liszt-Ferenc Kamara zenekar előadásában.

0: Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyének harmadik Allegro tételét a kiváló Liszt Ferenc Kamara zenekar játszotta. Jó hír, hogy az M1-es autópályán már megszűnt a 10 kilométeres dugó, a 8-as főúton viszont Márkó térségében korlátnak hajtott egy autó, Veszprém irányába a 61-es kilométernél csak a belső sáv szabad, vezessenek óvatosan és figyelmesen, és töltsék továbbra is az időt a Bartók Rádióval, hiszen rövidesen kezdődik majd a Muzsikus Legendák, amelyben Kró Györgyre emlékezünk. Ez az adásunk tehát 18 órától hallható, és ha tehetik, töltsenek sok időt a szabadban, hiszen nyári idő lesz 30 fok körüli hőmérséklettel a következő napokban is, az UV-sugárzás azonban erős lehet még a déli órákban. A Muzsikáló délután mai adását Csík Gabriella, Boda Eszter, Erdős Béla és Madarás Zsolt készítette. Holnap is várjuk szeretettel önöket, már reggel 6 órától kezdődik majd a Muzsikáló, reggel aztán Muzsikáló délelőtt és délután 3 és 6 óra között pedig szokás szerint a Muzsikáló délután szól. További jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában egy Mozart ritkaságot, az első parancsolat megtartásának kötelességét vesézik ki László Ferenc. A szakrális daljáték szerepeit Lila Duffy, Blondine de Sansal, Petr Nekoránec és Jordan Moisia énekli. Az Il Caravaggio régi zenei együttest Camille de la Forge irányítja. Prolog. Izgalmas információk a daljáték előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Gere Benzita Catch the Feeling című albumát mutatjuk be. Az énekesnő és csapatának magyar és angol nyelvű dalai fergetegesen sokszínű zenei világba invitálnak minket. R&B, jazz, blues, rock, pop és neo-soul elemek keverednek benne. Gere Benzita felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
3: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
4: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
5: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
6: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

0: muzsikus legendák.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A hangmérnök Faggyás Tóth Krisztina nevében is, Németh Attila vagyok, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője. Amikor egy-egy ilyen műsorra készülök, sok mindent elolvasok. Jó esetben ismerem is azt a legendás művészt, akiről beszélek, és ilyenkor előtörnek az emlékek. Nem tudom, önök hogy vannak vele, de az idő múlásával egyre jobban rájövök, hogy kik is voltak igazán fontosak az életemben. Egyre inkább azt érzem, hogy a tanáraim azok, akiket egyre jobban becsülök. Bevallom, néha felkavart és megviselt, amíg megírtam most, amit szerettem volna, mert megint átéltem azokat az érzéseket, amelyeket 1997. november 12-én éreztem, amikor a Zeneakadémia aulájában valaki odajött hozzám, és azt kérdezte, hallottad, hogy meghalt Kró tanár úr? Mi az, hogy meghalt? A múlt héten láttam, még azt is tudtam, hogy valamilyen forgatáson dolgozik. Kró György, mai muzsikus legendánk, akit a Bartók Rádióból az idősebbek biztos, hogy ismertek. Azt hiszem, hirtelen mindenfajta előzmény nélkül ment el. Távozásának módja jelképesnek is tekinthető, hiszen milyen jellemző volt egész életére, munka közben egyik pillanatról a másikra érte a halál. Mint egy karmester szíve a pulpituson vezénylés közben, amikor megáll. Körülöttem megállt az idő. Hihetetlen volt ez az egész, és ennek már negyed százada. Hangja ma is itt zsong a fülemben, hiszen hosszú évekig hallgattam tátott szájjal az óráit, aztán természetesen a rádiós műsorait. Mennyi mindent tanultunk tőle Schumannról, Berliozról, Bartókról, Wagnerről, a festészetről, költészetről, humánumról. Milyen tisztelettel mesélt ő mindig tanáráról, Szabolcsi Bencéről. Mint egy polihisztor, aki sosem kérkedett a tudásával, az csak úgy volt. Az új zenei újságban elhangzott kritikái elemeztek, élményt közvetítettek, érthető és rendkívül nemes szavakkal elvittek mindenkit a zene titkaiba. Kró György számára a művészet etikai kategória volt, hiszen mindig megtudtunk valamit az esztétikai kérdéseken túl az életről, az ember sors kérdéseiről, a hitről, a lelkiismeretről. Az új zenei újság címe nem véletlen. Schumann Neue Zeitschrift für Musikjának pontos fordításaként azt jelzi, hogy tanár úr kit akart képviselni, amikor zenekritikusként értékrendet választott. Hangvételében, gondolkodásmódjában jelen volt az a fajta tisztaság és idealizmus, amely Schumannt, a zenei gondolkodót jellemezte. Elsőként Robert Schumann zenéje szól, a Heinrich Heine verseire készült a költő szerelme egy-két dala. Fritz Wunderlich énekel, Hubert Giesen zongorázik egy 1965-ös felvételről.

0: Schumann zenéjét hallottuk, a költő szerelme dalciklus néhány dalát énekelte Fritz Wunderlich Hubert Giesen zongora kíséretével. Kró Györgyöt idézem számtalan műsorainak egyikéből, ebben pont Schumann zenéjét elemezte.
1: 1832-ben Robert Schumann, mármint a kinyomtatott Abegg variációk, a Papillon, a hat intermezzo és a hat Paganini capriccio nyomán írott tanulmányok szerzője, új kompozíciókba kezdett. Ezek egyikeként egy Beethoven témára tervezett variációsorozatot zongorára. A téma származása is ritkának számíthatott a korabeli variációs irodalomban, mert egy zenekari mű, nevezetesen a 7. szimfónia Allegretto tempójelzésű ámol tételének a témája volt. A Neue Zeitschrift für Musik lapjain jelent meg 1835-ben Beethoven 7. szimfóniájáról Schumannnak az az írása, amelynek egy részletét most hevenyészet magyar fordításban megpróbálom felidézni. Nevetnem kell azon a száraz hivatalnokon, kezdte Florestan, miközben megszólaltatta a szimfónia első tételét, a hivatalnokon, aki ebben a zenében gigantikus csataképet vélt felfedezni, és az utolsó tételből meg egyenesen a megsemmisülést hallotta ki. Az Allegretto tétel mellett viszont szótlanul haladt el, mert az nem illett a vélt programhoz. Nevetnem kell azokon is, akik örökösen a zene ártatlanságáról és abszolút szépségéről beszélnek. A leginkább mégis akkor bizsereg a bőröm, amikor egyesek úgy vélik, hogy szimfóniáiban Beethoven a legmagasabb érzelmeknek adta át magát, a legmagasabb rendű gondolatoknak, Istenről, halhatatlanságról és csillagokról. Holott virágkoszorú zseninek ugyan az égre mutat, de gyökereit az édes földbe ereszti. A Beethoven szimfónia tételt Bruno Walter vezényli.

Beethoven 7. szimfóniájának második tételét a Columbia szimfonikus zenekar adta elő Bruno Walter vezényletével. Hogy is mondta Kró György? Virág koszorús zsenink ugyanaz égre mutat, de gyökereit az édes földbe ereszti. Tessék mondani, lehet ennél szebben megfogalmazni azt, amit Ferruccio Busoni úgy vélt, hogy Bach az Isten, Mozart az angyal és Beethoven az ember, a küzdő ember, aki ostoroz, fenyeget, követel, földhöz ragadt ember, aki az istenekkel tárgyal mégis. Egy nagyon régi emlék. 15 évesen voltam, amikor az első órájára beülhettem. Megkérdezte tőlünk, hogy milyen nyelven tanulunk. Az osztálytársai mind 18-19 éves fiatalok voltak. Én a kölyök annyira megilletődtem, hogy azt mondtam, hogy német és szovjet. Hát persze össznépi röhögés tört ki. Tanár úr szeliden mosolyogott. Aztán megtartotta az órát. Amikor hazamentem, édesanyám izgatottan kérdezte, hogy na mi volt? Én csak annyit tudtam kidadogni, hogy az ésen és az azon kívül én szinte semmit nem értettem, de olyan gyönyörűen beszél, mintha versben lenne minden. Kró György, Wagner és Bartók kutatásai, írásai mai napig megkerülhetetlenek mind a szakemberek, mind a mezei zenehallgatók számára. Fia Kró András erről azt mondta: apám legnagyobb öröme az volt, ha zenét hallgathatott, ha zenéről beszélhetett, ha zenével foglalkozhatott. Nagyon kíváncsi ember volt. Mindent, ami fellelhető volt számára, annak utána ment, és amit lehetett, kipróbált. Hogy a nagy témái miképp alakultak ki, ezt nem tudom, mert ez jó részt akkor történt, amikor én még gyerek voltam. De azt tényszerűen tudom, hogy foglalkozott Berliozzal és Schumannal, könyvet írt a szabadító opera típusról, rá

0: Aladáról, Szabolcsi Bencéről. Igen-igen széles volt az érdeklődési köre, erre bizonyíték a Muzsikáló zenetörténet 4 kötete, amelyet Kárpáti tanárúrral közösen írtak. A Zeneakadémián több évtizeden keresztül tanított Wagnert, aki nagyon nagy szerelme volt. Wagner zenéje következik, a Bolygó hollandi című operának részlete, hogy miért, elmondja Kroh György.
1: A Bolygó hollandi Wagner első, már sok egyéni vonás felmutató operája, amelyel új fejezet kezdődik a német romantikus opera történetében. Maga is úgy érezte később, hogy ezt az operát francia vagy olasz ember nem írhatta volna meg, és nem győzte hangsúlyozni, hogy a Bolygó hollandival valami új kezdődik művészi fejlődésében. Új útra léptem, írja, forradalmi útra, szembeszegültem a jelenkor művészi nyilvánosságával, amellyel addig megbarátkozni próbáltam. Ez volt az első népköltemény, amely mélyen a szívembe hatolt, és arra ösztökélt engem, a művészi érzékű embert, hogy műalkotásban fejtsem meg. Ezzel kezdődik költői pályafutásom.

Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájából a Fonókórust a Bajor Állami Opera énekkara és szimfonikus zenekara adta elő, veszényelt Robert Heger. Egyszer már biztos elmeséltem, de egy újszülöttnek minden vicc új alapon elmondom megint, hogy Anno Kró tanár úrhoz jártunk zenetörténet órára, és ahogy Pernye tanár úrnál, nála sem volt jelenléti ív. A fene se akart lógni vagy hiányozni, örültünk, ha bemehettünk hozzá. Na de aztán jöttek a vizsgák, és hát ilyenkor a diákoknak van egy különleges tulajdonságuk, írtó picére össze tudják húzni magukat, és nagyon szorosan a legnagyobb szeretetben és egyetértésben ülnek egymás mellett, mint verebek a fán. Persze nem a szeretet motiválja a diákot, hanem az, hogy jobban beleláthasson a többiek dolgozatába, magyarul, hogy jó alaposan tudjunk puskázni. Az egyik kérdés az volt, hogy Pergolesi úrhatnám szolgálójában

nem szúrt le minket, hanem jóindulatúan elmesélte, hogy az utolsó csoport hibázott, aztán egy kis előadást tartott a művész festészetéről, művészetéről, életéről, munkásságáról. Uberto árjáját Dene József énekli.

Mihez kell, a szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, mit érzek, csak részvét vagy szerelem talán. Mint egy belső szózat, még így szól, még így

szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, de azt se tudom miért, hogy miért, hogy miért. A szívem lüktet. Ki tudja miért, ki tudja miért, ki tudja miért, ki tudja miért. Most mihez kezdjek, mihez kezdjek én? Hát mint egy belső szózat, mely így szól, mely így szól.

Most mi ez kezdjek én? A szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, mit érzek, csak részvét, vagy szerelem talán. Mint egy belső szózat, mi így szól, mi így szól.

szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, de azt se tudom miért, hogy miért, hogy miért a szívem lüktet. Ki tudja miért, most mihez kezdjek én? Há, mint egy belső szózat, mely így szól,

0: Pergolesi Urhatnám szolgáló című operájából Uberto áriáját Dennei József énekelte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Borbély Gyula vezényelte. Tanár úr pályája úgy kezdődött, mint Schumanné. Schumann édesapjának könyvkereskedés és kiadója volt Zwickauban, az 1926-ban született Gróth György nagyapja és édesapja szintén könyvkereskedéssel foglalkozott Egerben. A bolt a város szellemi életének egyik fontos találkozóhelye volt. A két világháború között békésnek induló eszmélés folyamatába, aztán brutálisan hasított bele a holokauszt. A Dobó István gimnáziumban érettségített, hegedűsnek készülő 18 éves fiatalember szüleit haláltáborban gyilkolták meg. Ő maga munkaszolgálatból tért haza 45-ben, hogy kisemmizve árván megpróbálja újra kezdeni az életét. Valószínűleg ez a trauma tette olyan eltökélten humanistává, amilyen mindig, minden élethelyzetben volt. Erről így beszélt Szigeti István mikrofonja előtt.
1: Igen, ez egy alapvető élmény. Korán előrehozott érettségi volt, most már nem emlékszem, pontosan azt hiszem, hogy 44 áprilisában és májusban emlékszem egy német tisztre, aki jött a kezében egy ilyen rekviráló cédulával vagy parancsal, hogy beköltözik, vagy beköltöznek a lakásunkba, aztán be kellett menni az egri gettóba, és én ott onnan vonultam be május 26-án Kisgombosra, és aztán onnan vitt

0: egy kiskunlac házára, ahol repülőteret építettünk a TOT szervezetnek, később a Dunántúlon Sárosdra kerültem, és aztán onnan megint Pestre. De szóval itt a gettóban láttam utoljára a szüleimet, és hát ez azt hiszem, hogy ők is érezték, és én is éreztem, hogy ez egy ilyen valamilyen fajta utolsó találkozás, vagy utolsó együttlét, és ez rettenetes volt. De azért a fiatalság az embert sok mindenen átsegíti, szóval sok mindent nem él meg az ember elég mélyen, a felszínen marad, úgyhogy valahogy egy ilyen illúzió rabjaként mindig reménykedtem, hogy azért talán mégis vissza fognak jönni. Őket deportálták pár héttel később, azt hiszem június 8-án, és mind a ketten Auschwitzban haltak meg. Amikor rádöbbentem erre, az akkor volt, amikor visszajöttem 45. január 18 után, és az érsekkerten át jöttem haza Egerben, és leültem egy padra, és akkor döbbentem rá, hogy nincs hova menni, és nincs senki, én egyedüli gyerek voltam. Szóval az rémes volt. Nem sokat sírtam azóta, de akkor, szóval akkor ért véget az életemnek az első periódusa, azt hiszem.
1: Gró György egy televíziós műsorban elmondta, hogy az Egri Zeneiskolában rendezte koncerteket, és egyik első zenei élménye zongora tanárnője egy Árfásné Huber Jolán előadása volt, aki Mozart Démon zongora versenyét játszotta, és a románc, a második tétel azonnal megragadta a kisfiú Gró György fantáziáját. Ebből a műből hallunk részletet, egy 1954-es felvételt Yvonne Le Fubourg, a szólista, a berlini filharmonikusokat Wilhelm Furtwängler vezényli.

0: Yvonne Lefebvre és a berlini filharmonikusok játszották Mozart 466-os kőjegyzékszámú démo koncertjéből a románc tétel részletét Wilhelm Furtwängler vezényletével. A háborús viszontagságok, lelki gyötrelmek, betegségek után Crowe György nagy nehezen egyedül elindult Pestre egy nyitott teherauton, annyira áthűlt, hogy hónapokig, sőt évekig tartó megfázásos betegséget szedett össze. A zene iránti elkötelezettsége nyilvánvalóvá tette, hogy a zeneakadémián kell tanulnia. A frissen alapított zenetudományi szak első legendás osztályába került. Szabolcsi Bence és Barta Dénes alapította a tanszakot. Rajtuk kívül olyan nagyságok tanítottak itt, mint Kókai, Rezső, Gárdonyi Zoltán, Molnár Antal vagy Bárdos Lajos. Crowe számára a legfontosabb Szabolcsi Bence volt, akiről haláláig végtelen szeretettel beszélt. Kicsit a fiává fogadott, mondta róla egy 1994-es interjúban. Nem véletlenül a zsidó Szabolcsitól a holokauszt 44-ben elvette Gábor fiát. Az apját elvesztett fiú és a fiát elvesztett apa, így a zene tudomány szeretetében talált egymásra. Crowe egész életében Szabolcsi tanítvány maradt, gondolkodásmódját, értékrendjét, etikáját alapvetően meghatározta Szabolcsi lénye és kisugárzása. És nem véletlen, hogy Szabolcsi 73-ban bekövetkezett halála után Crowe György lett a zenetudományi szaktanszék vezetője. Halála előtt 4 nappal, így beszélt Perényi Miklós és Várjon Dénes egyik hangversenyéről.
1: Perényi Miklós korunk egyik legnagyobb vonós előadó művésze, akiben megítélésem szerint a hangnak, a hangképzésnek, a hangzásnak, a zenei megszólalásnak az az eszménye született újjá, amelyet a platoni ideák honából Pablo Casals hozott ember lakta földünkre. Tudom, hogy ennél nem lehet magasabbra emelni a mércét. De aki részese volt a kedesti misztériumnak, amikor Perényi csellóján, mint egy teremtés aktus első mozzanata, mágikus hangzással kezdetét vette Kodály Pentaton mitosza, kiózanító hivatalos címén, a Gordonka zongora szonáta, vagyis a 4-es ópusz fantáziatétele, bizonyára nem tartja túlzottnak a lelkesedésemet. Ez a hang a semmiből érkezik, és ahogy kiteljesedik, az egész világegyetemet átfogja. Körülvesz bennünket, otthonunká válik. Visszatérve a teremtés hasonlathoz, kezdetben teremtette Isten a hangot, és a hang igévé lett.

0: Kodály Zoltán Opusz 4-es szonátájának részletét Perényi Miklós és Várjon Dénes játszotta. Most egy nagyon kedves és ismerős hangot hallanak majd. Kró György egyik legkedvesebb és legközelebbi munkatársa, Meixner Mihály beszél tanárúrról.
1: Korai rádiós kapcsolathoz még egy olyan dolog is fűződik, ami azt hiszem sokak számára meglepetés, akik Kró tanárurat ismerik, mert nagyon sokan nem tudják róla, hogy ő nagyon szeret nevetni. És nagyon jó humora van, és abban az időben még a Rádió 6-os stúdióban is néha voltak filmelőadások. És ezeken a filmelőadásokon néha együtt ültünk, és olyan hangosan nevettünk, hogy mindenki tudta, azt mondja, ott a Kró és a Meixner. Mert Stan és Pan filmek, és emlékszem az Oké Nero című olasz vígjátékra, ezeken óriásiakat kacagtunk, és egyáltalán nagyon örültünk, ha egy újabb viccet vagy egy történetet hallottunk. Ez természetesen nem változtat semmit azon, hogy amit én a legjobban tisztelek és csodálok benne, az a hihetetlen polihisztorság, hiszen nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy hát a 20. század végén senki nem lehet már polihisztor, mert annyira specializálódik minden, akár tudomány, akár művészettörténet, akár zenetudomány, hogy itt már nem lehet mindenhez érteni. És ő vele valóban hát irodalomról, képzőművészetről, történelemről úgy lehet beszélni, hogy mindig tud valami olyat mondani, hogy az ember azt mondja, hát ezt még eddig nem tudtam, erről még eddig nem hallottam, követi az általa oly rendkívül nagyon tisztelt mestere, Szabolcsi tanár úr példáját, hogy úgy beszélni a nagy közönség számára, hogy érthető legyen. Azzal együtt, hogy természetesen tudományos szempontból semmiféle hiba lehetőség nem merül fel. Hiszen az adatoknak, az évszámoknak teljesen egyértelműen tisztázottnak kell lenniük, de ő úgy tudja a gondolatait közölni, hogy ő tudja azt, hogy amikor a rádió előtt beszél, akkor nem egy zenetudományos konferencia előtt szól, és más stílusban tud beszélni, és ez a stílus nagyon szép és nagyon választékos.
0: Milyen ez a stílus? Hallgassunk meg egy korai, 63-as rádiós opera ismertetésből egy rövidke részletet.
2: Don Juan alakja az európai színpadokon született és teljesedett ki. Azt mondják, hogy élő személy után mintázta Gabriel Tellez szerzetes Spanyolországban a 17. század harmadik évtizedében. A kor felfogása szerint a spanyol lovag két bűne miatt is megérett a pokolra. Kalandba bele nem fáradó nőcsábász és halott gyalázó volt. Példája még nevelőbb jellegű, ha a történet vége nem az elkárhozás, hanem a bűnbánat, a vezeklés, a megtérés. Ennek bemutatása volt nyilván első feldolgozójának célja. Egy-két évtizeddel később, amint a 17. század sűrűjébe érkezünk, szinte mindenütt Don Juan történetével találkozunk. Az itáliai Commedia dell'arte rögtönzött vaskos, népies játékaiban épp úgy, mint Lyon vagy Párizs színpadain, és mihamar népszerű lesz angol, flamand és német nyelvterületen is. Elmesélik sorsát prózában, és meg is verselik. Molière majd Goldoni Tolla felírja nevét a világirodalom lapjaira, és a 18. század eleje óta a Don Juan legenda otthonra talál a zenész színpadon is. Feldolgozóinak díszes sorában az utóbbi másfél száz évben is olyan nagyságok foglalnak helyet, mint Dumas, Byron, Pushkin, Baudelaire, Léna, Shaw, Maupassant, vagy Dargomyszki és Richard Strauss. Históriájának mindegyik feldolgozója jelképes figurának érzi, akinek életén lemérhető az emberek szinte minden viszonylata. Viszonya az erkölcshöz, a fennálló rendhez, a nagy érzelmekhez, a szabadsághoz és a törvényhez, az élethez és a halálhoz. A legösszetettebb, a legteljesebb, a leginkább emberi és a leginkább emberfeletti Mozart színpadán lett. Jelleme itt vált Shakespeare-ien sokoldalúvá, gazdaggá, ellentétessé, hogy egyszerre saját korát is képviselhesse, de időtlenül is éljen.
3: Íme donna, ez a szép katalógus, hány kedvese volt, beleírtam, ez a névsor az egyetlen pontos,

0: Mozart Don Giovanni című operájából a Regiszter áriát Melis György énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. A magánember Kró Györgyről fia András így mesélt. Ha azt kérdezett, teniszezette? Nem. Szeretett sakkozni? Nem. Szinte minden beépült a munkájába. Természetesen nagyon sok mindent csinált a zenén kívül is. A második világháborúban tulajdonképpen egész családját elvesztette. Árva volt a szó mindenféle értelmében. Ezért nagyon fontos volt neki a feleségével és a gyermekeivel töltött idő. Nagyon szerette a képzőművészetet, egészen komoly képzőművészeti műveltsége volt. Kiskoromtól fogva heti rendszerességgel jártunk múzeumba, kiállításokra, és ő ugyanolyan aprólékosan magyarázta a képeket, mint a zenét. Imádott utazni, rengeteget olvasott, bármiről lehetett vele beszélgetni. A művészet volt a hobbija, talán lehet így mondani. 1996-ban Dorogi Katalin mikrofonja előtt így beszélt a rádióról és a kulturális életről.
1: A régi rádió az részben egy politikai intézmény volt, aminek a felrobbantásával, vagy a teljes átalakításával, kicserélésével azt hiszem messze menően mindenki egyetértett. Másrészt azonban a rádió egy kulturális intézmény volt. Például én a zene vonatkozását ismerem, csak rendelt a zeneszerzéktől új műveket, bemutatta ezeket a műveket, foglalkoztatta a magyar előadó művészeket, megtervezett hangverseny életet, játszott kint a rádiózenekar, a rádió énekar, a rádió gyermekkórusa. Ez valami egészen nagyszabású, szerves zenei életnek volt a mozgatója többek között a rádió is. Nem beszélve, ami hát az én szívügyem, a zenei ismeretterjesztés, az egy kolosszális dolog volt. Na most ezt a koncepciót, tehát hogy a rádió egy kulturális intézmény, és olyan dolgokat tud teljesíteni, amiket semmi más intézmény nem vehet át tőle, ezt nem ismerték föl, vagy nem ismerik föl, remélem, hogy fel fogják ismerni. Ami most van, amit most átérünk, az egy átmeneti időszak. Egész biztos, hogy a kollégáim itt, a fiatalabbakra gondolok, hősies erőfeszítést tesznek, hogy amit lehet megőrizzenek, hogy minél többet közvetítsenek. De hogyha nincs zenei élet, hogyha ez a zenei élet szegény, és már úgy értem, hogy a koncert élet, opera élet, akkor nincs mit tükröznie a rádiónak, nincs mit közvetíteni a rádiónak. Ki kell alakulnia, azt hiszem, és ki is fog alakulni. Egy olyan felfogás, amelyik fölismeri a folytatásnak a kötelességét, azt, hogy a rádió egy ország kulturális nevelésében az emberek moráljának, az emberek ízlésének és az emberek hangulatának, az emberek emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv. És ha fel fogják ismerni, akkor lesz rádió. Ha erről lemondanak mindenféle csacsi, ilyen háttér dumák, meg ilyen rövid információk, meg persze a megélhetés miatt reklám, meg egyéb kedvéért, hát akkor megette a fenn az egészen.
0: Kró György hangját hallottuk. 1997-ben filmet forgattak. Tanár úr Ötvös Péter egy művéről beszélt, és eközben támadta végzetes rosszul lét, amelyből nem volt visszaút. Azóta felnőtt egy generáció, amely már soha nem hallhatta őt hétvégenként a rádióban koncertekről beszámolni, és kirajzott a Zeneakadémia zenetudományi szakaszáról egy seregnyi osztály, akiket már nem taníthatott. Ők nem tudják, hogy mit veszítettek. A mai műsort Robert Schumann zenéjével kezdtük, azzal is fogjuk zárni. William Arthur Ward szavait idézem, a középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, és a nagyszerű tanár inspirál. Schumann ezt úgy fogalmazta meg, hogy az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. A költő szerelme részletét halljuk, Fritz Wunderlich énekel.

0: Robert Schumann a költő szerelme dalciklusából a Ha ringat az álom című dalt hallottuk Fritz Wunderlich és Hubert Giesen előadásában. Kró Györgyre emlékeztünk ma. Gyönyörű álmokat kívánok, tanár úr, nagyon sokunk nevében is, és köszönünk mindent. Németh Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsor vezetőjét, munkatársam volt Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
3: Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez itt a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket megelőző műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Wolfgang Amadeus Mozart az első parancsolat megtartásának kötelessége című szakrális zingspiljét hallgathatják majd meg, annak a 2025. szeptember 27-én a franciaországi Ambroné egykori bencés apátságában rögzített fesztivál produkciónak a hangfelvétele révén, amely Camille Delaforge vezényletével és az Il Caravaggio historikus együttes játékával kínálja fel számunkra ezt a gyermekkori kompozíciót. A mozarti életmű legelső drámai jellegű alkotása kapcsán és ürügyén az elkövetkező percekben szó esett majd többek között a Mozart életében szerepet játszó másik salzburgi polgármesterről és másik hercegérsekről, a kis Wolfgangerről és papájáról, az iskola drámáról és a zenetudósok dilemmáiról, udvari énekesekről és egy esküvői tanúról, Albert hercegről és Viktória királynő mély gyászáról, valamint az egészen Londonig elérő családi turnéról. És az ismertetést kezdjük is valahonnan innen, vagyis a csodagyermekség, méghozzá a kétszeres csodagyermekség tüneményétől, hiszen a salzburgi hercegérseki udvar másodkarmestere Leopold Mozart nem csak a kis Wolfgang, illetve becézve Wolfgangerl vagy Wofferl korán felfedezett páratlan tehetségére lehetett büszke, hanem kislánya, Maria Anna, azaz Nannerl zenei talentumára is. Sőt, lévén, hogy Nannerl volt idősebb, 4 esztendővel, így az ő zenei képzését kezdte meg előbb a gondos és igen ambíciózus apa. Ám ehhez a folyamathoz köztudomás szerint szinte rögtön öntevékenyen csatlakozott a 3 éves kisfiú is. Ahogyan azt maga a nővér visszaemlékezésében felidézte, a fiúcska rendkívüli istenadta tehetsége azonnal megmutatkozott. Gyakran hosszú ideig elszórakozott a zongora mellett tercek összekeresésével, amelyeket mindig megtalált, és tetszését árulta el, hogy jól hangzottak. 4 éves korában apja mintegy játszva menüettekre és egyéb darabokra kezdte tanítani zongorán. Az apának és a gyermeknek egyaránt kevés fáradtságot okozott ez. A fiú úgy haladt, hogy 5 évesként már kis darabokat komponált, melyeket eljátszott apjának, aki azután leírta azokat. A mozarti pályafutás utólagos ismeretében nem meglepő, hogy a büszke apa 1762. januárjában, vagyis fia 6 és leánya 10 esztendős korában meg is kezdte csoda gyermekei utaztatását. Legelső alkalommal a szülővároshoz közeli Münchenbe. A maga korában viszont éppenséggel meghökkentőnek tűnhetett ez a nem csekély mértékű merészséget, ügyességet és szervezőkészséget feltételező családi vállalkozás. Főleg az a több mint 3 esztendős nagy túra, amelyre 1763. júniusában indultak Mozarték, eljutva Párizsba és Londonba csak úgy, mint Németalföldre, és fellépve harmadik György brit uralkodó udvarában épp úgy, mint a nagy királyi kegyencnő Madame Pompadour színe előtt. Mindehhez ugyanis Leopoldnak szabadságot, azaz munkáltatói engedélyt kellett kapnia fejedelmi urától, a salzburgi hercegérsektől. Ezt a posztot ez időtájt bizonyos Sigismund von Schrattenbach gróf töltötte be, aki jóindulatúan viszonyult muzsikusa huzamos eltávozásához. Sőt, pár évvel később, Mozarték első itáliai útja idején még pénzzel is támogatta a túrát. A Mozartékat kegyeibe fogadó Schrattenbach hercegérsek ilyes formán nem csak a család, de a zenetörténet emlékezetében is pozitív alakként őrződött meg. Szemben az utódjával, a Wolfgangot végül ismeretesen csúnya húzakodást követően elbocsájtó Hieronymus von Colloredoval. A ma este felhangzó mű kapcsán is indokolt lesz még emlegetni Schrattenbach nevét. Ám előbb hallgassunk bele egy olyan korai Mozart kompozícióba,
amely a sikerek mellett veszélyes megbetegedéseket is eredményező, és a gyermekeket reklámokból rendre egy-két évvel megfiatalító Grand Tour idején keletkezett. Az Isten a mi oltalmunk kezdetű kórusművet, amelynek kéziratát módszerték szép gesztus gyanánt a londoni British Múzeumnak ajándékozták, most a Lipcsei Rádiókórus adja elő.

Az első nagy nemzetközi túra tehát bő három év múltán 1766. novemberében véget ért. A Mozart család hazaérkezett Salzburgba. Wolfgang ekkor még nem töltötte be a 11. életévét. Már nemzetközi hírességnek számított, de az még jócskán nyitott kérdés volt, hogy sikere és ismertsége nem bizonyul-e kérész életűnek, és hogy miként is alakul a kisfiú ekkorra már vagy fél száz művet számláló életműve. A korabeli műfaji hierarchiában a nagyszabású egyházzenei alkotások és az operák foglalták el a legelőkelőbb helyet, így hát magától értetődő volt, hogy Wolfgang mielőbb elindul majd eme irányokba, ekkor még természetesen apai felügyelet alatt. És rögtön 1767-ben meg is születtek az első ilyen felkérések, megbízatások. Korántsem függetlenül Schrattenbach hercegérsek kegyétől, no meg kíváncsiságától. Egy Danes Barrington nevű tudós úriember, aki ekkor már élénk figyelemmel kísérte a kis Mozart tevékenységét, a következőket jegyezte fel erről. Gyakran érdeklődtem a rendkívüli zseni felől, amióta elhagyta Angliát, s a legutóbbi nyáron arról értesültem, hogy Salzburgban van, ahol több oratóriumot komponált, amelyeket nagyon megcsodáltak. Azt is hallottam, hogy a salzburgi hercegérsek, mivel nem hitte el, hogy ilyen mesteri kompozíciók valóban egy gyermek művei lehetnek, a fiút egy hétre bezáratta. Eközben nem volt szabad senkivel találkoznia, és csupán kottapapírral és egy oratórium szövegével hagyták magára. Ez alatt a rövid idő alatt kitűnő oratóriumot komponált, mely előadásakor nagy tetszést aratott. A történet persze kétes hitelű, ám az tény, hogy az 1767-es esztendő első felében Wolfgang három az életkorához mérten igen jelentős vokális mű megalkotására kapott megbízást. A nagy hétre komponált passió kantáta, a Grabmusik volt az egyik. Az Apollo és Hyakintosz című intermezzo volt a másik, amely egy latin nyelvű iskoladráma betétje volt gimnazisták előadásában. És a ma este felhangzó, az első parancsolat megtartásának kötelessége volt a harmadik. Azaz, hogy ami az időrendet illeti, éppenséggel ez volt az elsőként megszületett és bemutatott mű e három közül. Egy olyan mű, amelynek műfaji besorolása zavarba ejtő feladat elé állíthatja mindazokat, akik szeretik a megnyugtatóan szilárd kategóriákat. És nem csak azért, mert a mű, amelynek allegorikus alakjai, az irgalmasság, az igazságosság és a keresztényi szellem sikerrel igyekeznek megszabadítani egy kezdetben lanyha, majd immár örvendetesen buzgó keresztényi lelket a világiasság, a világszellem befolyása alól, szóval e mű rokonságot tart az iskoladráma hagyományával. Hanem azért is, mivel az eredeti műfaji megjelölés, a Geistlichen Singspiel, az oratórium és a daljáték felé egyaránt jelez némi nyitottságot, értelmezési lehetőséget. De ha már a muzikológusok, a zenetörténészek számára nehézséget jelentő kérdést említettem, hát épp így gondot jelentett a kutatóknak az is, hogy egész pontosan ki is írta a mű szövegét, amelynek címe egyéb iránt az alábbi újtestamentumi helyre utal Márk evangéliumából. Jézus így felelt neki: az összes parancs közül a legelső ez: halld Izrael, a mi Urunk, Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A Salzburgi Egyetemi Könyvtárban őrzött librettón ugyanis csupán a J-A-W névbetűk szerepelnek, és ennek nyomán a szerzőt azonosították már Johann Adam Wielanddal és Jakobus Antonius Wimmerlel egyaránt. Ők mindketten katolikus áldozárok voltak az időtájt Salzburgban. Csak hogy azután 1957-ben rábukkantak egy bencés szerzetes egykorú naplójára, amelyben a következő bejegyzés olvasható.
március 12-én, csütörtökön, a délutáni imádság után az udvarnál, az úgynevezett lovakteremben egy oratóriumot adtak elő zenével, 5 személy közreműködésével, mégpedig 3 énekesnő és 2 férfi, Meissner úr és Spitzéder úr. A német szöveget Weiser úr, egy kereskedő és tanácsos írta. A zenét a 10 éves fiú Wolfgang Mozart komponálta. Vagyis ezek szerint a szövegíró az a művelt textilkereskedő Ignác Anton von Weiser lett volna, akiből utóbb salzburgi polgármester vált. És aki épp úgy jó és hasznos ismerőse volt a Mozart családnak, akár csak az a másik, az életmű révén megdicsőült városvezető, Zsigmond Haffner. És most, mielőtt a kompozíció egy újabb sajátos vonása, jellegzetessége szóba kerülne, hangozzon el a műből az első ária, amelyet a keresztényi szellem, vagyis, hogy itt most éppenséggel a csetenor Petr Nekoranec ad elő.

Amit ma este hallani fogunk, az csupán egy műegész első harmada. A Die Schuldigkeit des Ersten Gebots megkomponálásán ugyanis három muzsikus munkálkodott. Mozart mellett, illetve nyomában két már felnőtt és ugyancsak hercegérseki főhatalom alatt álló zeneművész, a 30 esztendős Michael Haydn és az 1767-ben Salzburg számára operát is kínáló 38 esztendős kismester Anton Cajetan Adelgasser dolgozott a librettón. Az általuk jegyzett és külön-külön bemutatott második, illetve harmadik rész zenéje azonban nem maradt az utókorra. Nem úgy, mint az 1767. március 12-én a hercegérsegi palota lovaktermében előadott első mozarti rész, amelynek egyéb iránt még az első előadóit is ismerjük. Ők ugyancsak az érsek szolgálatában álló énekesek voltak, és akadt köztük olyan előadó is, a szoprán Maria Anna Braunhofer személyében, aki Velencében éppenséggel Schrattenbach érsek költségén pallérozhatta a tehetségét és a tudását. De a Mozart család felé is könnyen elvezethet a kapcsolati hálóban való tájékozódás, hiszen egy másik énekesnőnek, Maria Anna Fesemeyernek az esküvőjén az egyik tanú maga Leopold Mozart volt. Ugyanezen a készfogón a férjet, míg kicsi a világ, Anton Cajetan Adelgassernak hívták. Fesemeyer ifjasszonyé a világszellem, vagy ha úgy tetszik, a világiasság szólama volt az ősbemutatón. Az ő első, a korabeli hagyományoknak megfelelően da capo áriáját is idézzük fel a műből, ha nem is teljes egészében, de azért kellően reprezentatív hosszúságban. Az előadó a francia koloratúrszoprán Lila Dufy.

A most hallott áriát közvetlenül megelőző recitatívós szakaszban egyéb iránt olyan szerep jut a halált és a végítéletet megidéző harsonának, amely akár az életút legvégén keletkezett requiemet, a tuba mirum tételét is az eszünkbe juttathatja. Végezetül hadd ejtsek még néhány szót a mű autográf partitúrájának sorsáról, vagyis a már ekkor is jeles erudíciót tanúsító kéziratos kottáról, amelyben itt-ott azért a gondos apa Leopold egy-egy apró igazítására is rá lehet lelni. Nos, ez a kézirat Mozart özvegyétől még a 18. század legvégén a Mozart kutatás terén úttörő érdemű német komponista Johann Anton André birtokába jutott. Tőle 4 évtized múltán Viktória angol királynő fáradhatatlan és oly pedáns német férjéhez, Albert herceghez került a kotta anyag, amelynek egy részét elő is adatta a Szász-Kóburg-gótai dinasztia e derék tagja. Amikor azután Albertet élete virágjában 1861-ben elvitte a tifusz, vagy talán inkább a krómbetegség, akkor a vigasztalanul gyászoló özvegy Viktória az uralkodói könyvtárban rakatta le a partitúrát, amely ilyes formán mindmáig a windsori kastély gyűjteményét gazdagítja. Befejezésül most hallgassuk meg az első parancsolat megtartásának kötelessége című gyermekkori Mozart mű legutolsó perceit a Camille de la Forge által vezényelt tavaly szeptemberi fesztivál előadásból.

0: Kérem, ha szép élményre vágynak, és a rendelkezésükre áll egy és egynegyed óra szabadidő, úgy feltétlenül hallgassák meg a kis Mozart szakrális zingspéljét, az első parancsolat megtartásának kötelességét. És azután tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor ismét egy Mozart mű, akkor éppenséggel az operai életművet lezáró varázsfuvola lesz műsoron. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is hálásan köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Elmaradhatatlan módon ezúttal is annak közlésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalán akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Retro napot tartanak a hétvégén Budapesten. Napos, felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, a törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület Tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg. Jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A bizottság holnap a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatja meg, szintén zárt ülésen. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óva intett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik az országba jöttek. Az államfő hangsúlyozta, Németország mindazoké, akik törvényesen itt élnek, az országot naponta alakítják, tanulnak és dolgoznak. Retro napot

0: tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit. KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek a Szoborparkban, ahol például eredeti bambis üdítős palackot is lehet majd vásárolni. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként csak a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján alakulhatnak ki zivatarok. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben általában 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Mint ahogy a prológban is nemrég hallhatták, Wolfgang Amadeus Mozart az első parancsolat megtartásának kötelessége című szakrális daljátékát közvetítjük. Köhögyedzék száma 35-ös. Szövegét Ignác Anton von Weiser írta. Vezényel Camille de la Forge, előadja az Il Caravaggio. Ismertetjük a szereposztást. A világ szelleme igazságosság, Lila Duffy szoprán. Irgalmasság, Blandine de Sansal, mezzoszoprán. Keresztényi szellem, Pertne Koranec, tenor. Keresztény, Jordan Maussia, tenor. A felvétel az Ambronei apátságban 2025. szeptember 27-én készült.

0: Kedves hallgatóink, Wolfgang Amadeus Mozart 35-ös köhögjegyzékszámú, az első parancsolat megtartásának kötelessége című szakrális daljátékát hallották. Szövegét Ignác Anton von Weiser írtam, vezényelt Camille de la Forge, előadta az Il Caravaggio. A szereposztása következő volt. A világ szelleme igazságosság, Lila Duffy. Irgalmasság, Blandine de Sansal. Keresztényi szellem, Petr Nekoranec. Keresztény, Jordan Moaussia. A felvétel az Ambronnéi apátságban 2025. szeptember 27-én készült.
1: Műsorajánló.
2: Szerda kora délután Krisztóf és Julian Prégardien énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Szerdán 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja, számos ösztöndíjat nyert el, 2018-ban junior prima díjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, csütörtökön 20 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Svjatoszláv Richter és a Liszt Ferenc Kamara zenekar Bach estjét közvetítjük. Hangversenymester Rolla János. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1991. június 9-én készült. Elsőként részletek következnek Johann Sebastian Bach a Fúga művészete című művéből.

Részleteket hallottak Johann Sebastian Bach a Fuga művészete című művéből. Svetoslav Richter és a Liszt Ferenc kamarazenekar Bach estjét közvetítjük, hangversenymester Rolla János. Az 1054-es jegyzékszámú D-dur koncertó következik.

Johann Sebastian Bach 1054-es jegyzékszámú D-dur koncertóját hallották. Szijjártó Richter és a Liszt Ferenc kamarazenekar estjét közvetítjük, hangversenymester Rolla János. Befejezésül hangozzék föl Johann Sebastian Bach G-moll koncertója, melynek jegyzékszáma 1058-as.

0: Bach 1058-as jegyzékszámú G-moll koncertóját hallották. Kedves hallgatóink, Svjatoszláv Richter és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Bach estjét közvetítettük, hangversenymester Rolla János. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1991. június 9-én készült. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Macz László és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyről lesz szó.
2: Ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része az a Zeneakadémia falain belül legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Old Edge Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: Elektroakusztikus kompozíciók szólnak ezen az estén. Két argentin és három magyar alkotó szerzeménye. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. 1999-ben ismerkedtem meg az akkor még Párizsban alkotó dél-amerikai komponistával, Alejandro Iglesias Rossival. Noha az akkor 30-as éveiben járó zeneszerző már igen ismert volt a nyugat-európai zenei életben, mégis azt mondta nekem, hogy hamarosan haza fog térni, hogy mindazt a tudást, amit Európában összegyűjtött, hazája feltörekvő tehetségeinek átadja. Egy évvel később, amikor Amsterdamban találkoztunk, már arról számolt be, hogy megtörténtek egy egészen különleges zenekar megszületésének előkészületei. De hogy melyik is ez az együttes, arról majd Alejandro Iglesias Rossi elektroakusztikus művének elhangzása után beszélünk picit bővebben. Az 1996-ban Párizsban realizált kompozíció címe Angelus.

Angelus címmel Alejandro Iglesias Rossi művét hallották. Említettük, hogy Rossi feltehetően egy nagyívű európai karrier előtt állt, amikor 2000-ben hazaköltözött Argentínába, hogy ott valami egészen újat hozzon létre fiatal kollégáival. Ez lett az első koncertjét 2004-ben adó indián hangszerek és új technológiák együttese, melynek egyik hangzóbázisa az elektroakusztikus zene, a másik pedig az andokban és különböző múzeumokban fellelt indián hangszerek. Mindkettő már önmagában is képes egészen varázslatos, új exotikus hangzások, zenei folyamatok létrehozására. Ezért így e kettő együtt valóban egy egészen szokatlan, új és megismételhetetlen hangzásbirodalmat hozott létre. A zenekar muzsikusai mind-mind zeneszerzők is, akik nem csupán írnak az együttes számára, hanem a megszólaltatott különleges hangszereken maguk játszanak, illetve az előadásokat kísérő, szervesen kiegészítő színházi elemekben is aktívan részt vesznek. Összművészetről van tehát szó, mellyel az együttes meghódította a világot. Jó magam Argentínában láthattam, hallhattam több lenyűgöző, elementáris előadásukat. Most az együttes egyik tagja a több nemzetközi nagy díjat is elnyert, Julietta Szevach már címében is misztikus műve szólal meg. Mint a légben robbanó villám, úgy zúzódnak szét a csillagok.

mint a légben robbanó villám, úgy zúzódnak szét a csillagok. Az argentin Julieta Sevach 2011-es keltezésű darabját hallották. Elektroakusztikus kompozíciók szólnak az Ars Nova adásában. Dubrovai László 1975-ben tér haza németországi tanulmányaiból. Bár Stockhausen tanítványaként Németország bármelyik elektroakusztikus stúdiójában tárt karokkal és fényes karrier lehetőségével várták volna a fiatal magyar komponistát, ő itthon szeretett volna valami újat és merészet létrehozni. Legfontosabb célja az volt, hogy élénk új szint vigyen a kortárs zenei életbe. Elsősorban az olyan alaposan megismert, de Magyarországon még idegen, úgynevezett nyugati elektroakusztikus zene meghonosításával és népszerűsítésével. A 90-es évek elejéig sokat utazott élő elektroakusztikus műveivel Európa különböző városaiba, fesztiváljaira. Egyúttal alkotott is a helyszínek stúdióiban, miként 1988-ban Bourges-ban az elektroakusztika egyik akkori fellegvárában. Itt született meg a Le désir de molécule, azaz a molekulák vágya című 15 perces kompozíció.

A molekulák vágya, Le désir de molécule, Dubrovai László 1988-ban Bourges-ban realizált művét hallották. Elektroakusztikus kompozíciók szólnak az Ars Nova adásában. Az ezredfordulóra a tisztán elektroakusztikus zene kezdte elveszíteni varázsát, hiszen bármennyire is új hangzások szóltak a sztereó, vagy épp a teljes teret lefedő hangfalrendszerből, ez kevésnek bizonyult a közönség igényeinek kielégítésére. Ennek nyomán jelentek meg a különböző hangszerek, hangszeresek egy-egy elektroakusztikus kompozíció megszólaltatásakor. Ennek az irányvonalnak legfontosabb hazai úttörője az ír együttes volt Sugár Miklós vezetésével. Pintér Gyula 1999-ben fagotra és elektroakusztikára írta meg a Mágusok éjszakája című alkotását. A szólista Lakatos György.

A mágusok éjszakája. Pintér Gyula 1999-ben készült művét hallották. Az utolsó elektroakusztikus alkotás, mely az Ars Novában megszólal, Jobbágy Bence 1992-ben készült műve, melynek címe Hajnal a Jupiteren. Ez egy vizsgakompozíció, melyel elektroakusztikus tanulmányainak végére tett pontot az alkotó a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Professzora Pongrácz Zoltán volt.

0: Hajnal a Jupiteren címmel Jobbágy Bence 1992-ben írt művét hallották. Az Ars Nova, melyben ezúttal elektroakusztikus művek szóltak, ezzel véget ért. Holnap Erdei Péter vezényli a Magyar Rádió énekkarát, irányításával Kocsár Miklós és Csemicki Miklós egy-egy alkotása szólal meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Csütörtök kora délután a Magyar Vonós Négyes játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk, Gereben Zita Catch the Feeling című albumát hallhatják mai összeállításunkban. Rögtön át is adom a szót szerkesztőnknek, Gereben Zita volt a vendége.
2: Elküldted a lemezt, is hallgattam, és hát ezért ez nem elsősorban jazz, fogalmazhatok, így van természetesen jazz dal is benne, de hát ahogy az ismertetőben is olvasok, blues, rockos, popos elemek is vannak.
3: Így van. Úgyhogy,
2: tehát hogy miért távolodtál egy kicsit el a jazztől?
3: Olyan nehéz ez a kérdés ilyenkor, mert azt nem érzem, hogy eltávolodtam, de valóban most már nem csak ez a negyedik lemez, hanem a harmadik lemez is azért egy kitekintés volt a jazz világa mellett, illetve hát mi nagyon-nagyon szeretünk különböző más stílusokban is zenélni. Itt az egész zenekaromra értem ezt. Mindannyian jazzből jövünk, de nagyon szeretjük a pop, rock, soul, R&B stílust is, és szeretjük ezeket ötvözni, és akár egy-egy dalban a jazz mellett ez meg is jelenik, tehát egy ilyen kettősség is felszokott lépni ilyen értelemben, de a jazz a számomra mindig is egy óriási szerelem lesz, de az első lemezemhez képest valószínű, hogy ténylegesen ez a negyedik album most azért nem egy jazz-centrikus album lett, hanem tényleg különböző más könnyűzenei műfajok felé is kitekintünk. Én ezt szeretem, én nagyon szeretem azt, hogy ilyen sok színűen gondolkodunk, nagyon magunkénak érezzük ezt a világot, úgyhogy ezért van az, hogy ez most nem kifejezetten jazz album lett.
2: És talán ezért is adtátok ezt a címet, hogy elkapni az érzést.
3: Így van, ezt szerintem nagyon jól összefoglalja most ezt, ennek az albumnak az anyagát. Igazából mindenféle megkötés nélkül szerettünk volna alkotni, és ez nem azt jelenti, hogy az előző három albumomon ez nem így történt volna meg, csak valahogy tényleg mindenféle keretet elengedtünk, és szerettünk volna abszolút szabadon zenélni, és ez az alkotási folyamatban is így történt meg. Én végtelenül boldog vagyok, hogy ilyen zenésztársakkal tudok együttműködni, akik ennyire jönnek velem, és ugyanúgy szeretik ezeket a műfai kitekintéseket is. Úgyhogy a Catch the Feeling az szerintem nagyon jól összefoglalja, elkapni az érzést, elkapni a pillanatot, és ez gyakorlatilag visszavezetve akár a jazzben is, tehát az improvizáció azért megjelenik ezen az albumon, még egy popdalban is, és vannak is az értelem ezen olyan számok, amiben azért konkrétan megjelennek szólók ugyanúgy, és itt is azt éreztük, hogy nem szeretnénk úgy kötődni olyan dolgokhoz, hogy egy lemezen mit lehet, vagy mi az, amit mondjuk egy rádió lejátszhat. Itt egyébként akkor most meg is említem példaként a Free című dal, az egy abszolút gitárszóló, zongoraszóló is van, és az egy nagyon jazz-centrikus dal is lett.
2: Kérlek, hogy mutasd be a zenésztársaidat, hiszen már annyit beszéltél róluk, de név szerint még nem.
3: Így van, így van. Hát a zongoránál Horváth Tojás Gábor, mint ahogy mindig is az elejétől kezdve, ő az első lemezem óta velünk dolgozik, és együtt is zenét szerzünk, ő az egyik alkotótársam. Gyakorlatilag a dalaink többségét közösen írjuk és szerezzük. Horváth Tojás Gábor zongora, Gálfi Attila, aki szintén a zenekar megalakulása óta velem van, dobok és Bartók Vince basszusgitár, Túri Krisztián pedig gitáron. Így alkotjuk a Gereben-Zita a zenekart.
2: Ki szerzi a számokat, hogy ilyen közös alkotások ezek?
3: A dalok többségét most is ezen a lemezen is Horváth Tojás Gáborral írtam közösen, tehát a zene az abszolút közös. Nagyon sok esetben én viszek egy dallamot, vagy egy ötletet, nagyon sok esetben fel is énekelem ezeket, vagy hangjegyzetet csinálok belőle, lekottázom, és utána Gábor nagy segítségemre ugye ezeket hangszereli, meghangszereli. Maga a zenekari megszólás pedig sok esetben azért közösen folyik, tehát az alkotói időszakban a fiúkkal együtt raktunk össze bizonyos dalokat, de olyan is előfordul nálunk, és szerintem ez egy jó dolog, hogy ha ketten ezt így megírjuk már, és minden elvileg egybe van, egységesen megszólal, akkor utána próbán ők már ahhoz tudnak csatlakozni. Szóval kétféle módon is történik a komponálás része.
2: És ezek angol nyelvű dalok.
3: Ez is egy picit most változott az előző lemezeimhez képest. Ugye nekem az első kettő lemez egyértelműen nem volt kérdés, hogy angol nyelven szülessen meg. Az első ugye egy nagyon jazz-centrikus lemez volt, a Ready for the Sun album, és valahogy azt gondolom, hogy a jazznek azért az elsődleges anyanyelve az angol. Elsősorban a ritmikai dolgok miatt érzem így, illetve a prozódia miatt, ha énekesként nézem a jazzt. A második lemezen már egy picit kitekintettünk más műfajok felé, a harmadik lemez viszont teljesen magyar nyelven született meg, ugye az Én Fesztiválom album, A kezdő feeling meg egy picit most visszatért ahhoz, hogy inkább az angol nyelvű szövegeket szerettem volna, hogy abból legyen több, de három magyar dal szerepel ezen a kezdő feeling albumon is.
2: Szövegeket viszont mind te írtad, ugye?
3: Na ez az, ami sokan azt hiszik, mert ugye nagyon sok dalom természetesen úgy születik meg, hogy elmondom, hogy miről szóljon, viszont a fele általában szabad kézadással történik, tehát szövegíróim vannak, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, valahogy nekem a szövegírás eddig mellőzve volt. Rengeteg gondolatomban is, amikor ugye megszületnek ezek a szövegek, és amit általában én mondok el, hogy miről szóljon, azt nagyon érzem is, hogy valahol mégis az enyém, hiába nem írtam meg konkrétan, de valahogy úgy érzem, hogy mint ahogy a zeneírásnál, a zeneszerzésnél is a zenét zeneszerző írja, a szöveget szövegíró írja. És azért nagyon sok olyan szövegíró van már az életemben, akik az első lemezre is írtak dalt, és most a negyedikre is. Itt például megemlíteném Szalai Tamást, ő most is írt szöveget erre a lemezemre, de ezen az albumon most Kész Petra is jegyez szöveget, aki egyébként szintén énekes, tehát nagyon jó volt a közös munka olyan értelemben, hogy nagyon énekcentrikusan ír szöveget. És Lombos Márton pedig, aki a harmadik lemezemre is írt, és most ő két magyar szöveget írt erre a lemezre.
1: Hallgassuk is a Gere Benzita Catch the Feeling albumot, csak a téma címeket mondom. Catch the Feeling hangzik el először, tehát a címadó, aztán az If I Can Feel You, majd az I Won't Say Goodbye, utána a Chini Papa, ezt követi a When the Sun Goes Down, majd a Free, a Deep Water, Summertime Blues, még nem késő, és azok a régi szép idők következik.

0: mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták Gereben Zita Catch the Feeling albumát. A formáció vezetője énekelt, Horváth Tojás Gábor zongorán játszott, a zenék az ő nevükhöz fűződnek, Turi Krisztián volt a gitáros, Bartók Vince a basszusgitáros, Gálfi Attila pedig dobolt. Catch the Feeling, If I Can Feel You, I Won't Say Goodbye, Chini Papa, When the Sun Goes Down, Free, Deep Water, Summertime Blues, Még nem késő, és azok a régi szép idők. Fér bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantos István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél, írja a 444.hu egy a közösségi médiában megjelent videó alapján. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózóúthoz képest kijebb akadt el. Közben a Duna a felső magyarországi szakaszon intenzíven apad, a gönyői vízmérce szerint egy nap alatt 24 cm-rel csökkent a vízszint. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott, majd a 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy díjakra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt. Végül az időjárásról is néhány szóban. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. A szél megélénkül, éjjel 15-20 fok lehet, majd napközben általában 27-32 fok valószínű a folytatásban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével.
4: azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket, munkatársai Katona Márta és Szabó Péter nevében is. József Antoni Franciszek Elsner Wroclaw közelében egy német-lengyel családban született, tanulmányait Wroclawban és Bécsben végezte, zeneszerzésre hegedűt tanult. Pályája elején operaházi hegedűsként és karmesterként tevékenykedett német városokban, aztán Varsóba költözött, és a lengyel zene élet egyik központi alakjává vált. Tanított a Zeneakadémián, a legismertebb tanítványát úgy hívták Frédéric Chopin. Elsner Visszhang az erdőben című szimfonikus költeménye szól.

Visszhang az erdőben. József Antoni Franciszek Elsner szimfonikus költeményét, vagy nyitányát hallottuk az elmúlt percekben. Chopin egyébként mindig szeretettel és tisztelettel emlegette Elsner tanári módszereit és elhivatottságát. Most Heinrich Bach kantátája következik. Ich danke dir Gott.

Heinrich Voch, Ich danke dir, Gott kantátáját a Kölni Musika Antiqua és a Rheinische Kantorei előadásában hallottuk. Amikor a nagy Bach megszületett, természetes volt, hogy zenész lesz, hiszen abban a családban mindenkitől ezt várták el. Peter Warlock szerenádja következik, ami Frederick Delius 60. születésnapjára készült.

Peter Warlock vonos szerenádját a Manitoba Kamara zenekar adta elő. Ezt a szerzőt John Dowland kései utódának tekintették, hiszen ő az Erzsébet kor nagy szakértője volt, egy kitűnő zenetudós. Azt is leírják róla, hogy Purcell után ő írta a legszebb angol dalokat. Most egy Grieg kamara művet hallgatunk meg a Nocturnóban.

Szent Ilona a Kálvárián, Mariana Martinez operájából hallottunk két áriát, Ilona Domnich énekelt. Edward Rushton egy brit szerző, zongora művész, aki 1972-ben Norwich-ban született, Angliában. Kényelem és bátorság című zeneművét ismerhetjük meg.

Kényelem és bátorság. Edward Rushton kompozícióját az Hexagon együttes adta elő. Rushton zongora művészként is aktív, rendszeresen fellép kamara muzsikusként, és nagyon gyakran kísér énekeseket. Egyébként Svájcban tanít, legalábbis én úgy tudom. Most hallgassuk meg Alexander Moises 7. szimfóniáját.

Alexander Mojzes 7. szimfóniáját a Szlovák Rádió zenekar adta elő Vladislav Szlovák vezényletével. Mojzesre Pozsony városa lehet büszke, ott élt és alkotott, ennek a szimfóniának opuszáma 50. Jean-Philippe Rameau muzsikája következik, a Dardanus Suite-et az Európai Unió barokk zenekara játsza.

Rameau Dardanus szvittjét játszotta az Európai Unió barokk zenekara, vezényelt Roy Goodman. A francia szerző egy magas, sovány ember volt, azt mondják nehéz természetű, rettegtek tőle az operában, és egy kicsit utálták is, mert akaratos embernek tartották. Kedves hallgatóink, két óra van.

A lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenye következik, amelyen Andris Nelsons vezényelt. Elsőként az 1935-ben született Arvo Pärt híres műve hangzott el, a Cantus in Memoriam Benjamin Britten. 77-ben készült Britten, angol szerző halálára emlékezve. A mű egy rövid, néhány perces darab, amely temetési hangulatot idéz, és gyakran játszott komor, meditációs alkalmakon. Kettős vonózenekarra és harangokra íródott. A darab egyébként ilyen lassan építkező, a vonósok fokozatosan csökkenő hangokkal közelítenek a csendhez, míg a harangok a szellemien tiszta hangzást hangsúlyozzák.